megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadásért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen, két órával később drónnal támadtak meg egy hajót. Az elnök az NBC News televíziónak adott interjújában megerősítette a középső parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi szoros nyitva áll a forgalom előtt. A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetvény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerűbb munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálat. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő és víz szigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, énekes dalszerző, előadó művész, a Bombon együttes frontembere. A Hír családja és a Bombon zenekar közösségi oldalán jelentették be vasárnap reggel. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát és művész volt, akinek elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Hangsúlyozták, a család és a zenekar mély gyászt él át, ezért arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a hozzátartozók gyászát. Ezen a héten is folytatódnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Szekszárdon, pénteken pedig Bonyhádon számíthatnak majd ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Baleset történt vasárnap Szekszárdon a Remete utcában, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között egy parkolóautónak ütközött. A karambol erejét jól mutatja, hogy az ütköző jármű a tetejére borult. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a felborult gépkocsit, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzet kialakulását. A mentők szintén a baleset helyszínére érkeztek, az eset körülményeit és az érintettek állapotát vizsgálják. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a Remete utcát teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Páratlan magyar sikerekkel zárult a montreali kenu világkupa, adta hírül az ASE. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de károkról bejelentés egyelőre nem érkezett, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetvény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Baleset történt vasárnap Szekszárdon a Remete utcában, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között egy parkolóautónak ütközött. A karambol erejét jól mutatja, hogy az ütköző jármű a tetejére borult. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a felborult gépkocsit, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzet kialakulását. A mentők szintén a baleset helyszínére érkeztek, az eset körülményeit és az érintettek állapotát vizsgálják. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a Remete utcát teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: 35 éves hagyománya van a nyári cseresznyési saktábornak, melyre nem csak Paksról, hanem a környező településekről és az ország több szegletéből érkeznek ambiciózus sakkozók. Napközben a sakki a főszerep, előadásokat hallgatnak, feladványokat fejtenek, versenyeznek a résztvevők. Esténként pedig sporttal váltják ki a napi oktatás fáradalmait, gyalogtúráznak, biciklitúráznak. A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett a táborba, és már igen komoly eredményeket tudhat magáinak. Gyermeki őszintességgel nyilatkozott rádiónknak.
2: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
3: Mit szeretsz a sakkba?
2: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt abban már nem lettem első. Csak második.
3: Mik a céljaid a sakkal? Mit szeretnél elérni?
2: Mondjuk egy mesteri cím. Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk. Én nekem ez már a második táborom. Diákolimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. A Vármegyénben második lettem. 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel reggel 6 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon jó készülődést kinek a munkához, kinek esetleg a nyaraláshoz, bár általában azért nem 6 órakor kelünk, ha nyaralni indulunk, de sose lehet tudni, vannak, akik ugye a nagy forgalmat el akarják kerülni, úgyhogy azoknak is nagyon jó reggelt kívánok természetesen, és balesetmentes jó utat, akik akár horvátországi, akár más útjuknak korai órán indultak neki. És Strasser Andi vagyok, indul az élesztő. Ma reggel én hozom a témákat és a jó zenéket. Éven Max indította az órát, és hamarosan elárulom, hogy kikkel folytatom. Heaven Street 7 mindenképpen a palettámon van ma reggel, hiszen újra összeállt a Heaven Street 7, a Fishing on Orphan már lement egy koncert, de hátra van még a nagy Budapest Parkos koncert, amely augusztus 8-án lesz, és tulajdonképpen ez volt az első terv tavaly ősszel, amikor bejelentette a csapat, hogy 10 év után újra összeáll, hát most már tulajdonképpen 11 év után, hiszen 2015-ben oszlott fel az akkor 20 éves banda, és hát van nekünk egy Orbán Gyuszink, a dobosa a formációnak, és arra kértük Gyuszit, hogy jöjjön és meséljen az újra összeállásról, a Fishinges koncertről, arról, hogy mi várható a Budapest Parkban, és esetleg utána, úgyhogy 7:30 után biztos, hogy Heaven Street 7 lesz a palettánkon, és Gyula érkezik, és vele fogok egy jót beszélgetni. Ezen kívül számos más témával jövök, például sportosokkal, hiszen fantasztikus eredményt értek el a montreáli világkupán az Atomerőmű Sportegyesület kenusai, Juhász István és Kollár Kristóf, egyszerűen világklasszis, nincs mit mondani, ugye kenu négyesben is címvédőként, VB címvédőként aranyérmesek lettek, és utána egy nappal később rá párosban is megnyerték a versenyt, úgyhogy két aranyéremmel, dupla aranyéremmel ér haza a két paksi fiatal ember, és hát az az igazság, hogy mi egész hétvégén úgymond hajkúráztuk őket, nagyon kedvesek voltak, válaszoltak Kanadából, Montrealból is, úgy volt még este 10 óra után, hogy össze tudunk csörögni, és tudunk egy telefonos interjút készíteni velük, mielőtt haza indulnak és haza érkeznek, de sajnos ez végül is nem jött össze, úgyhogy nem tudjuk ma reggel megszólaltatni őket, már hazafelé tartanak, a repülőn ülnek, viszont edzőjük, Betecs Ferenc Bedi, ő itthon maradt, sajnálatára itthon maradt, erről is fogunk beszélni, és 8 óra után Bedivel csörgünk majd össze, és hát kivesézzük, hogy mit produkáltak a srácok odakint Kanadában a montreáli világkupán. Ezen kívül a másik sportág, amivel foglalkozunk ma reggel, az a sakk lesz, ugyanis évtizedek óta nyaranta megrendezik az ASE sakkszakosztályának nyári napközis táborát, egyébként a Cseresznyés kerted iskolában ezzel kapcsolatban posztoltunk is a napokban a Facebook oldalunkon, úgyhogy a nyári táborban is járt Bálfi Katalin kolléganőnk, úgyhogy innen is szállított interjút. Aztán aki még érkezik hozzám, az nem más, mint Ivanov Nikita, ugyanis van egy másik tábor, ami már zajlik ezekben a napokban Pakson, a Nuclear Kids vagy Nuk Kids tábor. Már jól ismerjük, és megszoktuk, hogy az orosz állami atomenergetikai koncern, a Rosszatom nemzetközi gyermekművészeti projektjéről van szó, amely évente összegyűjti az atomiparban dolgozók tehetséges énekelni tudó vagy énekelni szerető gyermekeit, és hát több országból érkeznek ilyenkor ide paksa is fiatalok, akik betanulnak egy tábor alatt egy színdarabot, azt elő is adják, úgyhogy Ivanov Nikitával erről fogunk egyébként magyarul, ahogy azt jól megszokattátok tőle, beszélgetni majd 8:30 után, úgyhogy 7:30 után Heaven Street 7, 8 óra után montreáli világkupa Bedecs Ferenccel, 8:30 után Nuclear Kids program, ezek lesznek a témáink, 7:30 előtt a sakkosokkal és sakkozókkal is foglalkozunk, természetesen szó lesz Szolnoki Péterről is, akivel kapcsolatban a tegnapi napon érkezett a hír, hogy igen korán és fiatalon elhunyt, a Bombon Együttes frontembere. A program lehetőségekről is szó lesz, ugye a hétvégén a Cotton Club Singers adott a Paksi Dunaparton egy nagyszerű koncertet, de ennek a hétnek is lesznek nagyon jó rendezvényei. Ránézzünk majd a világbajnokságra is, a futballvilágbajnokságra is. Az Argentina-Svájc összecsapás 3-1-re végződött, és bár ma pihenő nap lesz, a holnapi napon Franciaország Spanyolországgal csap össze, és két születésnapos hírességünk is van a mai napon, Harrison Ford és Rubik Ernő, a Rubik kocka feltalálója, úgyhogy velük is fogunk foglalkozni. Remélem, hogy mindenkinek jól indul a napja, jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Élesztő!

felállni. Zola újdonsága, Újvári Zoltán, Szilveszter, a New Level Empire egykori frontemberen, a Paks FM-en 6 óra, 18 perckor, pedig pár szó az időjárásról. 20 fokot mutat a hőmérő jelenleg itt most Pakson a stúdiónál. Hát mit mondjak, olyan füllet meleg várható a mai napon is, frissítő csapadékot egyelőre továbbra is csak a szerdai naptól ígérnek. A tegnapi napon, illetve a hétvégén is jellemző volt, hogy hát nem volt 40 fok, de azért a nap nagyon erősen tud tűzni, és amikor felhők nem tarkítják az eget, akkor bizony igazán forrónak érezzük a napsütést, és fülletnek az időt, úgyhogy ma is erre számíthatok egyébként. 29 és 30 fokos maximumokat ígértek Pakshoz, a délelőtti órákra inkább csak 25-26 fokot, a délutáni órákban emelkedik ez majd 29, illetve 30 fokra. A mai napon csapadék nem várható, viszont erős lesz az UV-sugárzás, és viszonylag sok napsütésre számíthatunk, tehát kevesebb lesz a felhő felettünk. Így készüljetek erre, számítsatok, ne felejtjétek, hogy javában itt vagyunk még a nyár közepén, tehát tényleg a nyár közepén, július 13-án, hétfőn. Itt vagyunk a nyár közepén, és ha szabadban kell dolgoznotok, tartózkodnotok, gyereket külditek táborba, kenjétek be, naptejet mindenképpen használjatok, főleg 11 és 3 óra között, de én azt gondolom, hogy ezt is el lehet lassan hagyni. Én nem is hallom egyébként annyira sűrűn emlegetni akár a meteorológusok részéről ezt a 11-15 óra időintervallumot. Most már úgy vagyunk, hogy délelőtt 10 órakor is le lehet égni, és még délután 5 óra környékén is. Egyébként a mai előrejelzés szerint is délután 4 óra körül lesz a legmelegebb, érdekes módon nem a déli órákban, akkor mérhetünk majd 29-30 fokot Paksnál, úgy, hogy így készüljetek. Ami pedig a nyaralókat illeti, hát a vizeink hőmérséklete az jelen pillanatban úgy tűnik, hogy hát, hogy is mondjam, kellemes. Kellemes, ugye a Duna és a Tisza is visszahűlt, 22-25 fok közötti vízhőmérsékletet. Mérnek visszahűlt, hát mondjuk olyan 28 és 29 fokokról, ami a Balatont illet, illetve a tavainkat, tulajdonképpen mindenhol 23-24 fokot mérnek a Balatonnál, a Velencei tónál, a Szelidi tónál is, a Fertő tónál is, a Tiszató viszont 26 fokos, ami pedig a tengereket illeti, az Adriai tenger Olaszország partjainál, Rimininél 27 Celsius fokos, Isztriánál, Pulánál 26 fokos vízhőmérsékletet mértek, Dubrovniknál 25-öt, Krétánál 26 fokos a tengervize, a Fekete-tenger Bulgáriában, Várnánál 25 fokos, úgyhogy bárhová is induljatok el nyaralni, még egy Spanyolország, igen, azt se hagyjuk ki, Malagánál 26 fokos a strandokon a vízhőmérséklet, szóval bárhova is induljatok esetleg ezekben a napokban, külföldre vagy belföldre, azért nagyon jó pihenést kívánunk mindenképpen. Vigyázzatok magatokra, a gyerekekre, útközben is, és élvezzétek a nyarat, és hát kívánok kitartást azoknak is természetesen, úgy, mint az előbb is, akik dolgoznak. Remélem, hogy azért mindenkinek lesz lehetősége idén egy kicsit pihenni és nyaralni, mert ugyan arra is mindenkinek szüksége van, úgyhogy jó nyarat és jó egészséget kívánunk mindenkinek. Ezekre a napokra, hetekre, hónapokra is. Szolnoki Péterre emlékezünk a következő percekben, a Bombon Együttes frontembere. A tegnapi napon hunyt el, és ezt a zenekar, illetve a család

családja azonnal be is jelentette. Egyébként sokan úgy hozták le, hogy 56 éves korában hunyt el Péter, sokan úgy, hogy 57. Nos, 1970. május 22-én látta meg Szolnoki Péter a napvilágot egyébként Debrecenben, tehát 56 éves volt. Ugye valaki valamely online újság úgy hozta le, hogy 50 életének 57. életévében, és ez is helyes. Így egyébként Artisius díjas magyar zenészünkről van szó, a Bombón zenekar énekeséről, fuvolistájáról, aki a formációjával egyébként annak idején a Fortuna Roadshow-kon is fellépett nem egyszer. Egyébként 8 évesen már elkezdett zenével foglalkozni, és zenész, az Alkamáté zenész tiszt helyettesítő szakképző iskolában végzett, amely után a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fúvós szimfonikus zenekarának lett a tagja. Egyébként kevesen tudták róla, hogy 1990-től egészen 2009-ig a Police Big Band tagjaként is muzsikált, ott néha a fuvola mellett énekelt és basszusgitározott is. Aztán 93-ban a Ki mit tud elődöntőjében jazz kategóriában szerepelt, és ebben az évben találkozott Török Tamással, akivel 2 évvel később 95-ben megalakította a Bombón együttest. Ezt követően tulajdonképpen már Bombónként ismertük őket, és ugye hát nagyon készültek a 30 éves nagy koncertjükre, amit egyébként idén tavasszal meg is tartottak. Májusban fergeteges koncertet adtak, de a júliusi fellépéseket már lemondták, egészen pontosan június 18-án jelentette be a Bombón, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt az együttes fellépései elmaradnak. Egyébként Péter korábban is küzdött súlyosabb betegségekkel, bár mostanit nem közölték. 2010 környékén epevezeték szűkülettel küzdött, de akkor egy sikeres operáció és életmódváltás után újra helyreállt. Ami a munkásságát illeti, azért azt említsük meg, hogy a Bombón zenekar, illetve együttes mellett számos Walt Disney ének, illetve dal, film, rajzfilm és animációs film betétdalának magyar verzióját köszönhetjük neki. Olyan előadók után énekelte fel magyarul a rajzfilmdalokat, mint Bryan Adams vagy Phil Collins. 2006 óta szinkronizált is Péter, illetve 18 óta musicalekben is szerepelt. Egyébként több hangszeren is játszott, a fuvola mellett zongorázott, gitározott, ukulelézett, basszusgitározott, klarinéton és dobon is tudott játszani, úgyhogy egyébként sokoldalú zenész volt. Annak ellenére, hogy a Bombón zenekarral inkább egy jókedvű duót alkottak, úgyhogy választottam is a Bombón együttestől természetesen dalt, a Soha nem mondtam el című dalra esett a választásom. Ez 99-ben jött ki a Bombón együttestől. Szolnoki Péter 56 évesen hunyt el a tegnapi napon.

0: slágereivel.
1: Paks
0: FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével, utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, írja az MTI. A választási eljárásról szóló törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügyjogerős lezárásaig meg kell őrizni. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerű munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálat. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő és víz szigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. Ezen a héten is folytatódnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Szekszárdon, pénteken pedig Bonyhádon számíthatnak majd ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, énekes, dalszerző, előadó művész, a Bombon együttes frontembere. A hírt családja és a Bombon zenekar közösségi oldalán jelentették be vasárnap reggel. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát és művész volt, akinek elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Hangsúlyozták, a család és a zenekar mély gyászt él át, ezért arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a hozzátartozók gyászát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És...

Dua Lipa és a Dance the Night után 6 óra 37 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Július 13-án ezen a héten mondhatnánk azt is, hogy a nyár közepén járunk, és egyébként az év 29. hetét kezdtük meg, és nem lesz 40 fok, csak 30. Ezek a jó híreim. Sok napsütésre, erős UV-sugárzásra számíthatunk, csapadékra pedig elméletileg csak szerdától, úgyhogy így indul ez a hét. Mindenkinek nagyon jó munkát, a nyaralóknak pedig nagyon jó pihenést kívánok. Én Strasser Andi vagyok, és én hozom ma reggel az élesztőt. Már pár témán túl vagyunk, és természetesen hozom a következőket is, ahogy ígértem, ami még az időjárást illeti. Tegnap hirtattunk a Facebook oldalunkon is arról, hogy Pakson a Dunaparton tűzeset volt, de a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság gyorsan megfékezte, illetve a tűzoltóság gyorsan megfékezte a tüzet, viszont a tűz oka egyelőre ismeretlen, és ez általában így szokott lenni ezekben a napokban. Tűzveszélyre figyelmeztetnek Európa nagy részén, a legkisebb szikra is megfékezhetetlen katasztrófához vezethet, nagyon nagy a szárazság és aszály van, de nem csak Magyarországon tehát, hanem Európa szerte. Az Időkép is megírta, hogy a Kopernikusz katasztrófa védelmi szolgáltatás legfrissebb jelentése szerint az év kezdete óta már több mint 155 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Európában, és a következő napok előrejelzései további kritikus helyzetre figyelmeztetnek. Az idei év mérlege rendkívül aggasztó képet mutat a kontinens környezeti állapotáról. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján az év első felében már 1057 jelentősebb erdőtüzet is észleltek, tehát csak Európáról van szó. A lángok pusztítása közvetlen hatással van a globális klímaváltozásra is, hiszen a tűzvészek során eddig hozzávetőlegesen 6,49 megatonna széndioxid került a légkörbe, ami tovább erősíti az üvegházhatást és a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásának a kockázatát. Ahol a hőség rendkívüli, az elsősorban egyébként Franciaország, illetve Nagy-Britannia déli része, de Magyarország egy része is benne van az úgynevezett sötét, vörös és fekete jelzésekkel illetett területeken. Ez azt jelenti, hogy ezekben a régiókban a meteorológiai körülmények, a tartós szárazság, a rekordmagas hőmérséklet és a talajnedvesség hiánya miatt a legkisebb szikra is megfékezhetetlen katasztrófához vezethet, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk ezekben a napokban, hetekben, városon, településeken belül és kívül is. Köves Péter egyébként a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, ugye múlt héten ez ügyben úgymond vendégünk is volt, és elmondta, hogy hát az eldobott csikkektől elkezdve elektromos készülékeken keresztül bármi okozhat olyan szabadtéri tüzet, olyan lángra csapást, amit aztán szárazságban borzasztóan nehéz megakadályozni és felszámolni, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Le is ütjük magunkat a következőkben egy jó kis nyári slágerrel, aztán a születésnapos hírességeinkkel folytatjuk Harrison Forddal és Ubi Kertnővel.

DJ-re megimadatlan 93-ból szólt itt a Paks FM-en. Remélem, hogy egy jó kis nyári hetünk lesz. Annak ellenére, hogy tudom, nagyon sokan munkába indultak ma reggel, nem pedig nyaralni, viszont nagyon sokan ünnepelnek is. Július 13-án Jenő nevű kedves ismerőseiteket és sokonaitokat köszöntségtek meg. Ők a névnaposok a mai napon, emellett pedig ünnepelhetnek a ritkább nevek közül Indra, Jákó, Jakus, Milda, Perdita, Szilvánusz és Szórád nevű ismerőseitek és rokonaitok is, ami pedig a születésnaposokat illeti. Ígértem, hogy a két születésnapos írességről is szó lesz. Az egyikőjük nem más, mint Harrison Ford, mindenki Indiana Jones-a, illetve Han Solo-ja, aki 1942. július 13-án Chicagóban látta meg a napvilágot. Az Oscar-díjra jelölt és Golden Globe-díjas amerikai színész, tehát a mai napon 84 éves, és reméljük, hogy jó egészségnek örvend. Egyébként a Csillagok háborúja, Han Solo szerepe és az Indiana Jones filmek mellett azért számos más filmben is feltűnt. A Szárnyas fejvadász, a Szökevény, az Elnök különgépe, az Ébredj belünk, a Kábolyok és űrlények, az Adeline varázslatos élete című film, ezt is mostanában elég sokszor adják, tehát nagyon, nagyon sok filmben szerepelt Harrison Ford, aki minden idők 100 legnagyobb filmsztárja között szerepel az Empire magazin szerint. 2010-zel bezárólag filmjei 3,4 milliárd dollárt hoztak az amerikai jegypénztáraknál, míg világviszonylatban ez az összeg megközelíti a 6 milliárdot. Ezzel Harrison Ford a harmadik legnagyobb box office sztár Észak-Amerikában, egyébként Tom Hanks és Eddie Murphy mögött, tehát Harrison Ford 84 éves a mai napon, és ma ünnepel hazai sztárunk, ha lehet így mondani, Rubik Ernő is, a Kossuth díjas és állami díjas magyar szobrász, építész, formatervező, nem csak a Rubik kocka feltalálója, nevéhez több logikai játék megalkotása is fűződik, ugye a Bűvös kocka 1975-ben jelent meg, később az úgynevezett Kígyó 77-ben, a Bűvös négyzetek nevű játékokat 85-ben alkotta meg, ám ezek népszerűsége már nem érte el a Bűvös kockáit. Maga a Bűvös kocka tulajdonképpen csak egy a térbeli mozgások szemléltetésére alkalmas eszköznek készült, és később derült ki, hogy játékként is igen szórakoztató. További ismert játékai a Bűvös dominó, a Bábel torony, a Rubik óra és a Rubik gömb, talán többet is ismertek. Rubik Ernő tehát Harrison Fordnál 2 évvel fiatalabb, ma 82 éves, és reméljük, hogy jó egészségnek örvend. Isten éltessen mindenkit, aki a születésnapos hírességekkel együtt

kis nyári slágerek jönnek sorban a Paks FM-en, hiszen Jobában tartanak a meleg nyári napok, és lesznek majd újra forróak, de inkább csak a hét második felétől várható újra 35 fok feletti kánikula. Ezzel egy időben tart a futball VB is, ma ugyan pihenő nap lesz, de a holnapi napon magyar idő szerint este 9 órakor a Franciaország-Spanyolország összecsapást nézhetjük meg. Ez már elődöntő, úgyhogy közeledünk a futball VB végéhez, amely tulajdonképpen ezen a hétvégén el is következik majd a vasárnapi napon. Egyébként a VAR megint megsegítette az argentinokat, de így is csak a 112. percben sikerült elkerülniük a blamát. Így írt többek között az Index az argentina-svájc összecsapásról, amely negyeddöntőként 3-1-es végeredménnyel zárult. És arról is többen írnak, hogy a FIFA inkább tagadja a valóságot, csak ne kelljen beismernie a norvégokat sújtó döbbenetes hibát. Az Index úgy fogalmaz, hogy egészen nevetséges és döbbenetes módon próbálja elhazudni a valóságot a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közleménye, a Norvégia-Anglia 1-2-re végződő világbajnoki negyeddöntő után a szigetországiak által hosszabbításban megnyert meccsen, tehát az angolok által megnyert meccsen az első angol gólt nem lett volna szabad megadni állítólag, miután azt megelőzően a kamera tartó kábelről vágódott le a labda. A FIFA szerint azonban ez az egyértelmű kameraképek ellenére nem bizonyítható. Úgyhogy vannak itt mindenféle érdekes események, azt gondolom az idei futball VB-n, kezdve onnan, hogy ugye okos labdával játsszák a futballisták a mérkőzéseket, és bizony az okos labda is eldöntött már egy-két olyan mérkőzést okosan, amit bután a bírók, vagy akár a szurkolók másképp döntöttek volna el, de hát akárhogy is van, további nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek, tehát legközelebb a holnapi napon a Franciaország-Spanyolország összecsapáson szurkolhatunk magyar idő szerint este 9 órakor, ez már elődöntő lesz. Sporttal egyébként foglalkozunk a következőkben is majd, 7 óra után az Atomerőmű Sport Egyesület teljesítményeiről is szó lesz, többek között beszélünk majd Kollár Kristóf és Juhász István nagyszerű szerepléséről a montreali világkupán, dupla arannyal már hazafelé tart elméletileg a repülő, ül a két fiatal ember, és sok napközi tábor, illetve nyári tábor zajlik, ezzel kapcsolatban is szállítok majd interjúkat 7 óra után.

0: most közlekedj velünk!
1: Így a korai órákban balesetről nincs hírünk, viszont forgalomkorlátozásokról igen. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös szelvények között a belső sávot lezárták híd és átereszt javítása miatt, a Pécs felé vezető oldalon pedig Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös és a 161-es kilométer szelvények között lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Az 51-es főúton Baján a 161-es és a 163-as szelvények között optikai hálózatfejlesztéshez kábeleket telepítenek. Útszűkületre számítsatok az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es szelvények között továbbra is több szakaszon dolgoznak az útépítők, most már hetek óta az aktuális munkaterületnél a fél útpályát zárva tartják. A 67-es főúton Bőszénfa átkelési szakaszán a 23-as és a 28-as szelvények között aszfaltozás miatt félpályás korlátozást vezettek be, a Paks-Nagydörög összekötő úton pedig a 10-es kilométer szelvénynél útépítési munkák miatt lehet útszűkület, ott is vigyázzatok, balesetmentes, nagyon jó utat kívánunk mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadásért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen, két órával később drónnal támadtak meg egy hajót. Az elnök az NBC News televíziónak adott interjújában megerősítette a középső parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi szoros nyitva áll a forgalom előtt. A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. 20. alkalommal rendezték meg a Birítói napot, amelyre népes közönség gyűlt össze a helyi közösségi háznál. A programsorozat már kora reggel a 6. gulyás bajnoksággal vette kezdetét, ahol a csapatok bográcsaiban rotyogtak a finom ételek. A zsűri elnöke tisztségét és a sztár vendég szerepét Bede Róbert mesterszakács töltötte be, aki látványfőzéssel is megörvendeztette a kilátogatókat. A délután folyamán a gyermekeket óriás buborékshow, a Bing Nyuszi műsor, az Álmok Báb Színházának előadása, valamint a Kölyökzene Trixivel program várta. A zenei színpadon egymást követték a koncertfellépők, a Velorex GTI Classic Rock Tribute és a Gesarol együttes után a Cartago adott nagy sikerű koncertet, az estét pedig a Veracruz zenekar útszabálya zárta. Összeütközött két személygépkocsi a 65-ös főút 36-os kilométerénél Szakály és Regöly között szombat délután, adta hírül a katasztrófa védelem. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre a társhatóság munkatársai is kivonultak. A mentés és a helyszínélés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Személysérülésről nem adott információt még a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Páratlan magyar sikerekkel zárult a montreali kenu világkupa, adta hírül az ASE. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes, világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

0: Igen?
1: Az egyik legismertebb retro sláger, és valóban az nem csak azért, mert Maroth Vik és a Nova Kultúr zenekar adta elő. Egyébként 2005-ben az már feldolgozás volt, az eredeti dal 1962-es Német Lehel és Felföldi Anikó duettje volt eredetileg, a zene szerzője Deák Tamás, a dalszövegírója a dalnak, pedig S. Nagy István, ezt is jó, hogyha tudjuk. Tehát az eredetileg 1962-es dallal indult, illetve folytatódott az élesztő, folytatódik 7 óra után, 7 óra 7 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, 2026. július 13-án hétfőn Jenő nevű kedves hallgatóinkat köszöntöm, ők a névnaposok, a születésnaposok pedig jó, ha tudják, hogy együtt ünnepelnek például Harrison Forddal, mindenki Indiana Jones-ával és Han Solójával, az amerikai színész ma 84 éves, és ma ünnepel Rubik Ernő is, a Rubik kocka feltalálója, aki ma 82 éves. Ami még a mai napunkat illeti fontos, hogy milyen időjárásban lesz részünk. Meleg lesz, ha nem is 40, de 30 fok, amire számíthatunk. Jelenleg 21 fokot mutat még csak a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Viszonylag kellemes az idő, egyébként a délelőtti órákban kellemesebb lesz. 25-26 fokkal, és inkább délutánra várható a 29-30 fokos hőség, mert azért a napon tikkasztó a meleg, és ne is tartózkodjatok sokáig a napon. A csapadékot egyébként szerdától ígérik, és a 35 fokokat is majd a hét második felére, úgyhogy ezek a legfontosabb információk. Lássuk, hogy mire számíthatunk még itt ma reggel. Ígértem, hogy az Atomerőmű Sportegyesülettel mindenképpen foglalkozunk. Egyrészt sakkos napközis, illetve nyári tábort szervezett az ASE. Évtizedek óta megszervezik egyébként az utánpótlás számára a sakktábort, úgyhogy ezzel fogunk hamarosan foglalkozni, de azt is elmondom majd, hogy milyen elsősorban kulturális programok várhatóak ezen a héten Pakson és a vételkörzetünkben. Ki volt ott a Cotton Club Singers koncerten a Dunaparton? Nagyon kellemes volt, ugye múlt hétvégén, illetve pénteken, de jönnek az újabb és nagyobb rendezvények, vagy nagy rendezvények ezen a héten is. Aztán foglalkozunk majd a két világklasszissal, kenus világklasszisunkkal is, akik minden bizonnyal már a repülőn ülnek, és hazafelé tartanak Kanadából, Montreal Álból, Juhász Istvánról és Kollár Kristófról van szó, az Atomerőmű Sportegyesület két kenusa dupla arannyal tér haza a montreáli világkupáról, és nem csak itt Pakson örülünk ennek, hát az egész országban is, minden sajtóorgánumban, elsősorban sportos sajtóorgánumban róluk volt szó a hétvégén, úgyhogy az eredményeikről 8 óra után edzőjükkel, Bedecs Ferenccel, Bedivel fogok majd beszélgetni. Előtte viszont 7:30 után egy jó kis Heaven Street 7 fél óránk lesz. Orbán Gyuszi barátunk érkezik hozzánk annak kapcsán, hogy 11 év után újra koncerteket ad a Heaven Street 7, erről is fogunk beszélni. 8:30 után pedig egy olyan táborról, amely szintén tart Pakson, a Nuclear Kids, a Nuk Kids tábora, és ezen a hétvégén Pakson előadás is várható ezzel kapcsolatban. Ivanov Nikitát várom majd ide a stúdióba, úgyhogy jó lesz az élesztő, és jók a zenék. A Bumble-val már is folytatjuk, további nagyon jó reggelt mindenkinek!

0: A Bumble a Paks FM-en 7 óra 14 perckor a jó slágerekkel folytatjuk az ilyen mozgásra ösztönző slágerekkel is hamarosan, de előtte egy kicsit sportolunk, ahogy ígértem, bár a következő sportággal annyira nem kell magunkat átmozgatni, hiszen sakkozni fogunk. Az Atomerőmű Sportegyesület sakk szakosztálya évtizedek óta megszervezi nyaranta azt a napközi tábort, ahol elsősorban az utánpótlás korú fiatalokkal foglalkoznak. A Cseresznyéskert erdei iskolába járt Pálfi Katalin kolléganőnk, ahol tábort szerveztek az elmúlt napokban. Molnár Béla táborvezető, nemzetközi sakkmester Katinak elmondta, hogy délelőttönként foglalkoznak oktatás keretében a sakkal, főként előadások, illetve feladványfejtések szerepelnek a programban, délután pedig versenyeznek, este pedig sporttal töltik az időt.
1: 35 éve, hogy tábort rendezünk ebben a nyári időpontban, és hát kicsit szerencsénk is volt most, hogy a kánikulát követő hétbe tudtunk jönni, ez azért a sakkban egy fontos szempont, hogy meglegyenek a napi programhoz a megfelelő körülmények. Nagyon szeretjük az erdei iskolát, ugye csodálatos a környezet itt a sportfoglalkozások mellett, a tematikus oktatás mellett. Délután két lehetőség van, egy kicsit gyalogtúrázni, biciklitúrázni. Mozgunk a gyerekekkel, tehát a délutáni program az főként abból áll, hogy a szokás is nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsdíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszárdról, illetve Dunaújvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek, és ez az egyhetes nyári foglalkozás, ez az intenzívebb forma, ez nekik egyébként is ajánlott, és ugye egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, ami majd fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel, azokra ez egy kiváló felkészülést jelent.
2: Mekkora korosztály tölel fel a tábor lakóknak a létszáma?
1: Hagyományosan 3 csoportot szoktunk szervezni, és a 8 év alatti, 10 év alatti és 12 év alatti, ugye a sakkban azért az életkor az nem annyira döntő dolog, tehát inkább az, hogy valaki mekkora rutinnal rendelkezik, illetve ugye a nemzetközi értékszám alapján a tudása az hova sorolható, de nagyjából ezt a 3 korosztályt szoktuk megcélozni, a legnagyobb korcsoportban ott már konkrét versenyzők vannak, vannak itt országos bajnokok is, akik korosztályos versenyeken már kiválóan teljesítettek. Ez az egy hét, ez erről szól, hogy egy kicsit a évi munka mellett, itt egy kicsit próbáljunk a nyárba együtt eltöltött idővel szép élményt adni a gyerekeknek, úgyhogy lazábbak a programok, mint ami egyébként szokott lenni. Délelőttönként van főként oktatás, tehát ott előadók és feladványfejtés van, délutánonként pedig egy kicsi verseny, és amikor már picit a nap kezd lebukni, nincs akkor a meleg, akkor elindulunk, és akkor megvalósítjuk a napi mozgásprogramokat.
0: Mert hogy a sakk is sport, de ezek szerint a sakkozók is focizhattak. Például a Cseresznyéskert erdei iskolában, ahol tehát a sakk szakosztály az ASE sakk szakosztályának nyári napközi is táborával foglalkoznak. Molnár Bélát táborvezetőt, nemzetközi sakknagymestert hallottátok az elmúlt percekben, és akkor egy fiatal is érkezzen, a 10 éves Orbán Kis Donát, a

0: sakkozó akarsz lenni. Mik a céljaid egyébként a sakkal? Tehát, hogy mit szeretnél elérni vele?
1: Még nem vagyok benne biztos. Mondjuk egy mesteri cím.
0: Na, az nagyon jól hangzik. Gondolom, ahhoz azért nagyon-nagyon sokat kell majd sakkozni, gyakorolni, tanulni. Most itt a táborban. Mesélj nekem, hogy érzed magad, mit csináltatok eddig, mi az, ami a legjobban tetszik?
1: Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk.
0: Voltál-e már itt Pakson cseresznyésben?
1: Igen, tavaly voltam. Tavaly is itt a táborban.
0: Tehát akkor te már visszajáró vagy ide a Paksi táborban.
1: Én nekem ez már a második táborom.
0: Milyen bajnokságban szerepelsz?
1: Hát a Diák Olimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. Fejér megyében, a Vár megyében második lettem, 6 ponttal a 7-ből. Tehát azért ott is elég jól jött. Voltam már pár Diák Olimpián, lett egy 11. helyezett Vár megyéből, és egy 6. helyezett Vár megyéből.
0: Hát ehhez szívből gratulálok.
2: Mindössze 10 éves Orbán Kis Donát, aki Szárról, Fejér megyéből érkezett Paksra a sakktáborba, de sikeres és valóban őszinte. Kati, nagyon köszönjük az interjúkat, és külön köszönjük, hogy újfent egy fiatalt, egy gyerkőcöt is meg tudtál szólítani. Hát mondjuk, ha fiataloknak szervezett táborról van szó, akkor legyen is ez így. Említettem, hogy sporttal még fogunk foglalkozni 8 óra után. Kollár Kristóf és Juhász István, az Atomerőmű Sportegyesület kenusai 2x2 csodálatos aranyéremmel érkeznek haza. Jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy már repülőn ülnek, és a mai napon landolnak majd Budapesten. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel 4-ese kenuban világkupán nyert aranyérmet Montrealban, Kanadában, ugye ők címvédők voltak, mint VB győztesek, és aztán a tegnapi napon ugye hajóba ült újra Kristóf és Isti együtt is, és a kettesben is 500 méteren aranyérmesek lettek, úgyhogy elképesztő, hogy mit produkálnak ezek a srácok. Egyébként tavaly a milánói olaszországi kajakkenu világbajnokságon is parádés volt, amit a magyar válogatott összehozott, ugye akkor is úgy írtak róluk, hogy taroltak, összesen 13 éremmel, 6 aranyjal, 2 ezüsttel és 5 bronzzal tértek haza, és az éremtáblázat első helyén zártak, és a mostani montreali világkupán is, világkupáról is úgy írnak, hogy elképesztő volt, amit a magyarok összehoztak, és hát ott van a mi két paksi fiunk, Kollár Kristóf és Juhász Isti, akikkel nagyon-nagyon szerettük volna még az éjszaka során összehozni az interjút, ez nem sikerült, viszont edzőjük Bedecs Ferenc 8 óra után rendelkezésünkre áll, és beszélgetünk majd, kiértékeljük a fiúk eredményeit, úgyhogy lesz még sportról szó, a következőkben viszont egy jó zene után a heti program kínálatról.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Nagyszerű programok várnak ránk a következő hetekben is Pakson és környékén. Többen kérdezték már tőlünk, hogy lehet-e majd jegyekért játszani a Gerjeni Dunarok motoros találkozóra. Reméljük, hogy igen. A 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó majd jövő héten kerül megrendezésre 23. és 25. között, többek között a Romeo Vérzik, a Dunarok Akusztik, a Kerámia nevű banda, az Electric Soul, illetve a Mobil Mánia ad majd koncertet Gerjenben. Július 23-án jövő héten Kalocsán, csütörtökön megrendezik a Pont Partit, ugye a Pontváró Partinak a helyszíne a Kulturális Központ udvara lesz 19 órától. Úgy tervezik, hogy éjjel egyig fog tartani a mulatság, és remélhetőleg sok kalocsai és környékbeli fiatal mulathat majd, amikor kiderül, hogy kiket vettek fel a felsőoktatási intézményekben az egyetemekre. A Mesél az Ég, az Utazó Planetárium elnevezésű program gyermekeknek első része már lezajlott július 9-én Tolnán, viszont július 22-én, vagyis jövő héten szerdán 16 órától ismét az óvodásoknak, 17 órától pedig a 7 és 12 éves korosztályú gyerekeknek a Tolnai Művelődési Központban lesz Utazó Planetárium, úgyhogy erre az előadásra is mindenkit szeretettel várnak. Ami pedig a mozit illeti, ezen a hétvégén újra játszik a Bölcskei Rákóczi mozi, péntektől vasárnapig szokás szerint a Minyonok és Szörnyek, a Vibráló Szerelem és a Horrorra Akadva című filmeket. Választhatok programokat és kapcsolódjatok ki.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Élesztő!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de károkról bejelentés egyelőre nem érkezett, írja az MTI. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerűbb munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálat. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő és víz szigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerűbb munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a hét folyamán. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap a dombovári transzfúziós osztályon lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Csütörtökön a kölesdi IKST-ben várják majd a véradókat délután 2:30 és 5 óra között. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban szerveznek majd véradást a szakemberek reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: 35 éves hagyománya van a nyári cseresznyési saktábornak, melyre nem csak Paksról, hanem a környező településekről és az ország több szegletéből érkeznek ambiciózus sakkozók. Napközben a sakki a főszerep, előadásokat hallgatnak, feladványokat fejtenek, versenyeznek a résztvevők. Esténként pedig sporttal váltják ki a napi oktatás fáradalmait, gyalogtúráznak, biciklitúráznak. A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett a táborba, és már igen komoly eredményeket tudhat magáinak. Gyermeki őszintességgel nyilatkozott rádiónknak.
3: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
4: Mit szeretsz a sakkba?
3: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második verseny, de abban már nem lettem első, csak második.
4: Mik a céljaid a sakkal? Mit szeretnél elérni?
3: Mondjuk egy mesteri cím. Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk. Én nekem ez már a második táborom. Diákolimpián indultam, sőt országos 11. helyen jött össze. A Vármegyénben második lettem, 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Nem véletlenül indult Heaven Street 7-nel a 7:30 utáni etap. Ígértem Orbán Gyuszit a stúdióba, és meg is érkezett. Jó reggelt, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülünk, hogy eljöttél. Hát, újra, hát még te, jaj, de jó. Mi itt már egy jó bő 10 percet dumálunk, és hát idézzük fel a régieket, miközben a jelen a nagyon fontos, hiszen aktualitás van, a Heaven Street 7 újra játszik, és valóban én reggel 6 óra után mondtam, hogy 11 év után újra, de valóban nem, itt ki is javítottál a hírek alatt, hiszen megünnepeltétek ti azt is, hogy 25 évvel korábban.
2: Igen, ami 26 éves lett egyébként.
1: Igen.
2: Mert akkor a Covid miatt az 20-ba lett volna, és sajnos egy évet kellett csúsztatnunk, és akkor ez végülis a parknak, a Budapest parknak a felkérésére jött ez össze, és tényleg nagyon-nagyon jól sikerült koncert volt, és akkor gondoltuk, hogy utána majd meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor most megláttuk. És megünnepeljük a 30 évest.
1: Igen, ez a KB 30 című koncert, nagyon, nagyon találó a cím, és nagyon klassz.
2: Igen, tehát... mi se tudjuk, tehát a kronológia teljesen szétesett ez a
1: szétesett az a történet. Mert hogy 95-ben indult a Heaven Street 7, és hát tulajdonképpen amikor a 20. évfordulótok volt, akkor jelentettétek be ugye 2015-ben, hogy vége van a történetnek. Na most egyébként engem ez még mindig nagyon érdekel, és én ezt elmondtam neked az előbb, hogy még mindig nagyon érdekel, hogy ki volt, vagy mi volt a motorja annak, hogy akkor szétváltatok. Én tudom, hogy voltak ezzel kapcsolatban nyilatkozatok, meg biztos mi is beszélgettünk róla, de egyébként azért invitáltunk a stúdióba, mert hogy tavaly ősszel már hír volt, ugye akkor már publikáltátok és kommunikáltátok, hogy idén újra összeálltok, és lehetett tudni, hogy a Fishing on Orphan lesz egy koncert, ezen túl vagyunk, illetve jön a Budapest Parkos nagy koncert augusztus 8-án, és most tudtam meg, hogy lesz még egy időpont.
2: Igen, ez Kolozsváron lesz augusztus 20-án a Magyar Napok keretében.
1: Hát figyelj, ha egy üzletbe indul.
2: Akkor beindul.
1: És akkor mikor koncerteztek Pakson?
2: Ja, hát ezt nem tudom.
1: Aha. Na oké, figyelj, mindenek előtt, hogy vagy?
2: Nagyon jól, köszönöm szépen.
1: Ha valaki nem tudná, a Heaven Street 7 paksi tagjával, Orbán Gyuszi barátunkkal beszélgetünk, és ha nagyon jól vagy, egyébként ugye pont felidéztük itt szintén a hírek alatt, hogy jártál nálunk az elmúlt 10-11 évben, mert hát azért persze, számos zenei projektben, de egyébként csak paksi zenei projektekben vett érezt az elmúlt években?
2: Hát igen. Uh-huh. Másban nem, igen.
1: Másban nem akartál, vagy úgy nem is igazán volt, nem tudom én, olyan szitu?
2: Hát, nem volt semmi olyan, ami... Hát nyilván ez a zenei dolog, ami ki maxolja dolgokat, amiben tudok esetleg hozzátenni a város életéhez, stb.
1: Igen. Amikor ugye paksi zenészek színpadra álltak az elmúlt években, teljesen mindegy, hogy a költészet napi alkalmából.
2: Igen,
1: vagy...
2: igen. Hát ez az a formáció gyakorlatilag, amilyen paksi, tehát paksról elszármazott zenészek így összeállnak, és akkor így csináltunk egy ilyen kulturális kis műsort, és ez a baromi jó érzés volt egyébként. Uh-huh. Tehát az, hogy ezek az emberekkel eleve, hogy lehetőségem nyílt játszani, tehát az, hogy ez tényleg nagyon jó muzsikusok, és akkor ez tényleg egy nagyon jó kitalált dolog lett.
1: Igen, a Pakstaps, ugye, a Pakstaps All-Stars formációban is ott voltál, de hát azért a Soul Foodban is doboltál.
2: Hát most is dobolok, mert azért Csipke Rózsika álmát alusz ez a zenekar egyébként.
1: Igen, most is dobolsz, igen, de várjuk, hogy a Soul Food újra és újra esetleg hoz igen, valami újdonságot, tehát persze, és több helyen feltűntél azért.
2: Igen, hát ez nyilván a zenétől nem lehet csak úgy elbúcsúzni egy napra a másikra.
1: Nem is kell. Mennyit dobolsz egyébként?
2: Ezt hogy érted?
1: Hát, hogyha mit, átlag napok, hetek, vagy...
2: Hát nyilván most ilyen kampányszerű ez a dolog, tehát ez most az embernek így több időt veszel a... Tehát nem vagyok az a baromi nagy gyakorló ember.
1: Arra akartam kiukadni, hogy otthon. Nem, tehát én tudom, hogy a profi már nem
2: gyakorol. Gyakorlás a gyengéknek. Nem, ez mindig ezzel rögtem.
1: De én nem is arra gondolok, hogy te gyakorolsz, hanem a kedvtelés. Vagy igazából nem kedvtelésből a koncerteken dobolsz.
2: Nem, ez egy baromi olyan tevékenység, ami engem baromira kikapcsol. Tehát ebbe így el tudok így mélyülni, meg nyilván, hogyha úgy érzem, hogy van valami feszültség bennem, akkor dobolok egyébként, és utána klassz.
1: Tök jó. Na, Heaven Street 7, milyen volt a Fishing koncert? Csak jó kritikák jöttek.
2: Szuper volt, hát most és meg tudom erősíteni egyébként, meg hát az, hogy újra ennyi emberült játszani, hát ez se egy ilyen, mert gyakorlatilag ilyen 8-9 ezeren voltak akkor. és nagyon jól sikerült. Most nem esett az eső, mert az volt a gáz, hogy mikor 5 éve volt ez a fishinges, akkor elmosta az eső az egészet. De akkor is a nézőknek a becsületére legyen mondva, hogy nem mentek el, de nyilván így most még többet adott ez az egész, hogy szárazon megúszom.
1: Szárazon megúsztátok konkrétan. Igen, egyébként 20 év repertoáriából hogyan válogattátok össze azt, hogy mit fogtok a fishingen játszani, vagy mit fogtok majd augusztus 8-án a Budapest Parkban, és a két ista ugyanaz egyébként?
2: Nem, hát nyilván vannak meccés pontok, de hát egy fesztiválon nem játszott annyit, mint egy önálló koncerten az ember, tehát ez 80 perc volt, amit szigorúan be kell tartani. Hát a Budapest Park az egy ilyen bővebb lére lesz engedve, nyilván akkor szabad kezet kapunk a saját életművünkkel kapcsolatban, és az ilyen jó 2 órás koncert lesz én vendégekkel megspékelve, úgyhogy szerintem mindenképpen, aki aznap este jól akar érezni magát, akkor ne hagyja ki ezt a lehetőséget.
1: A vendégekről mit lehet tudni?
2: Hát egyelőre még titok, úgyhogy... Hát annyit elárulhatok, hogy
1: Tudom, hogy titok, csak gondoltam, hát a most publikus.
2: Nem, ugye lőjük a zenekarban körül. Az összes, tehát aki játszott, az föl fog tűnni, és játszunk együtt, tehát régi számokat is, ami baromi jó volt, főleg most próbáltunk nemrég ezekkel, így előjöttek ezek a régi emlékek, meg jól esett ezek a régi számokat eljátszani. Tehát ezt el tudom árulni, hogy tehát az összes régi tag a színpadon lesz.
1: Igen, és egyébként jól érzitek magatokat együtt? Tehát mindenki élvezi most ezt a...
2: Hát abszolút, hát igen. Tehát az lényeges dolog, hogy nem úgy váltunk mi el egymástól, hogy tehát nem tudtunk egymásra nézni. Tehát nem volt egy olyan szakítás, ami teljesen megpecsételt a zenekar jövőbeli sorsát. Nyilván mi nem mondtunk semmit, hogy nem is gondoltuk, hogy fogunk koncertezni, ez a másik. De hát ezek nem ilyen revivalek, meg ilyen, ezek nem ilyen búcsúkoncertek, mindig ezt kapom meg, hogy nem megint búcsúkoncert, ezek nem búcsúkoncertek. Ezek egyszerűen annyi számunk van, hogy megpróbáljuk mindet eljutatni, tehát olyan megfelelő környezetbe, tényleg mondjuk ez Budapest Park, ez is egy nagyon, nagyon, nagyon szuper jó, tehát azt nagyon jó hangtechnika van, meg minden adva van ahhoz, hogy ezeket a számokat megfelelően elő tudjuk tényleg frankon adni a közönségnek.
1: Nem, egyébként egyáltalán nem. Nekem egyébként nem jutott eszembe egyszer sem, hogy búcsúkoncert, mert hogy mindig hozzátettétek.
2: Hát, ott van, csináltunk évfordulós... egyébként 15-ben búcsúkoncertet.
1: Igen, igen, tehát ezek most évfordulós koncertek, amik most hát, jó, ez persze, a KB 30 is.
2: Igen, jó, nyilván mindig lesz olyan, aki ezt az orrunk alá dörzsöli, de hát ez az ő dolga.
1: Nem kell ezzel foglalkozni. Figyelj, egyébként ki volt a motorja annak, hogy most legyen KB 30 koncert?
2: Mindannyian. Nyilván a Szűcsnek egy lényeges szempont, mert ő aktívan zenél most is folyamatosan. Tehát hát ez mindenkinek, tehát ez meg lett kérdezve, meg lett futtatva ez a dolog.
1: Tehát tartjátok a
2: mennyi...
1: kapcsolatot, van messenger, hát, csoportotok.
2: Nyilván igen, persze, de elérhetőek vagyunk egymás számára bármikor. És akkor meg lett ez futtatva, hogy mit szólnátok ehhez, hogyha ez lenne, és akkor mindenki nyilván örömmel rábólintott. Uh-huh. És akkor csináljuk.
1: Szűcs Krisztiánra gondoltál, ugye a Heaven Street 7 frontemberére, akiről ugye anno azt mondták egyébként 2015-ben sokan, hogy ő volt a motorja a szétválásnak is.
2: Hát gyakorlatilag ő dobta be a törül között nyilván, tehát ez egy de hát ez ilyen összetettebb dolog, de a lényeg, ő mondta ki a lámen, tehát hogy ő szóló karrierbe akart kezdeni, és másképp gondolta a jövőt ennyi. Ebben a formában ő már nem tudott igazán dolgozni.
1: Igen, miközben egyébként az elmúlt 10-11 év alatt, oké, hogy mit a Budapest Bárban halljuk őt, de hát ott több mindenkit hallunk, és azért a Budapest Bár nem annyira aktív az újdonságokat illetően, mint mondjuk egy Heaven Street 7 volt 20 évvel ezelőtt.
2: Hát olyan szakabból aktív, hogy ott ők most már, tehát most már végigértek ezeken a repertoárokon, már végigjátszották ezeket az összes ilyen sanzonokat, hogy már, most már készítenek ők is számokat. A Szűcs is írt egyébként ott 1-2 számot már, egyébként van ez a 1 milliárd éjszakás kaland, vagy
1: így
2: nem
1: van,
2: tudom,
1: mert ez
2: például egy tök jó szám.
1: Abszolút, és de, abszolút kiemelten tetszik.
2: Ő hozzá nagyon közel áll ez a világ egyébként, ez a Paudics Bélás, ez a csepürágó dolog, ami jól is áll neki nyilván, és nagyon jól tudja ezeket adni.
1: Igen, és nyilván, amikor a Budapest Bár koncertezik, az egy dolog, és az, hogy mondjuk mit játszunk a rádióban tőlük, az megint egy másik dolog. Csak arra gondoltam, hogy mégis Szűcs Krisztiáról is azt mondták, hogy a Heaven Street 7 után eltűnt. Tehát hiába aktívoskodik, érted, a Budapest Bárban, valahogy ez mégsem olyan. És ez nagyon sok frontemberrel így van ez. Tehát,
2: hát én sajnos ebben nem tudok nyilatkozni.
1: Igen, persze. Oké. Okay. Na, tehát, hogy mi volt meg, hogy volt a motorja, ami pedig a Heaven Street 7 20 évét illeti, ugye ott a 2006-os nemzetközi sikeretek azért egy kiemelkedő történet volt. Én tényleg arra emlékszem, amikor azon a zenei fesztiválon részt vettetek, ahol hány zenekar vett részt, vagy hogy hány zenekar közül válogatták be?
2: Hát ez úgy volt, hogy 600 zenekar volt, és ezt a kiadónk nevezett, mi nem is tudtuk egyébként el az egészről, ez akkor volt, hogy az MTV csinált egy ilyen külön díjat azoknak az országoknak, akik éppen az EU-hoz csatlakoztak, és akkor ez meg, na mindegy, az a lényeg, hogy ehhez fűztek föl egy ilyen díjat, és a 600 zenekar közül lettünk az elsők. Tehát ez, mi is meglepődtünk egyébként, mert csak hirtelen jött, hogy oda kell menni, átvenni a díjat, ami annyira szuperül sikerült, hogy még ez a Cannes-ba volt egyébként, és a filmpalotában volt a
1: diátadó
2: dolog, igen. És persze rosszul volt akkreditálva az zenekar, úgyhogy az öt ember közül három volt csak leadva, valami 350 euró vagy 550 euró volt az akkreditációs díj, és akkor jött a kelet-európai rutin, azt, hogy mi nekünk játszanunk is kellett volna, mi játszottunk ott egyébként egy számot a gálán.
1: Igen.
2: És hát a kelet-európai muzsikusoknak az nem jelentett gondot, mert mi belógtunk úgy egyébként, tehát abba, és nem hogy még csak tehát a koncerten, hanem mi játszottunk is a színpadon. Tehát azért mondom, hogy előjött ez a rutin, de azért mondom, nagyon sok ilyen vicces sztori volt ezzel az egészen.
1: Nagyon szívesen hallgatjuk őket. Tehát kimondottan a 2006-os ezzel a külföldi sztoritókkal kapcsolatban voltak ilyen vicces dolgok. De egyébként ugye akkor a hazai sajtó nem biztos, hogy megfelelően felkarolta ezt a dolgot, és érezte, hogy ennek mekkora...
2: Tehát őven alul volt egyébként, mert nagyon-nagyon nem volt ez túltolva egyébként.
1: Abszolút. Viszont ugye 2007-ben, tehát a következő évben csináltatok egy európai turnét, 8 országban játszottatok, és én határozottan úgy emlékszem, hogy egyébként tehát még olvastam is olyan, nem tudom, zenészek, hazai zenészek nyilatkoztak évekkel később erről a történetről, olyan zenészek, akiknek egyébként semmi közük a Heaven Street 7-höz, de azt mondták, hogy egy olyan pillanat volt az a 2006-os fesztivál nyerés, és a nemzetközi színrelépés, ami hozhatott volna egy olyan lendületet a Heaven Street 7 számára, ami egy Coldplay-é emeli.
2: Hát mondjuk ez így erős hasonlat, de nagyon hízelgő,
1: ettől függetlenül. Ezt meg fogom keresni, hogy ki mondta ezt. Esküszöm, ezt
2: olvastam. Hát az az igazság, hogy bennünk az nagyon jó élmény volt az egész turné gyakorlatilag, mert az erősödött meg bennünk, hogy nekünk van út keresni valamunk. Nyilván nekünk volt egy angol nyelvű, tehát műsorunk is, illetve az összes szám az működött angolul is, hála Istennek, úgyhogy ez nem jelentett problémát. Nyilván azért magyarul azért úgy kicsit erősebb lett volna, illetve nehezebb lett volna azért ott bármit is elérni, és nagyon jól működtek a dolgok, és az a baj, hogy akkor kellett eldöntenünk, hogy most mit csinálunk, mert az, hogy most miként legyünk Nyugat-Európában, illetve folyamatosan tudjunk koncertezni, ahhoz nekünk ki kellett volna költözni. Uh-huh. És ilyen, hát nagyon sok minden, nagyon sok mindent mérlegre kellett akkor rakni, és meg főleg az, hogy a kiadó az nem állt igazán mellénk, és azért itt kellett volna egy erős tőkeinjekció ebbe az egészbe, hogy ez elinduljon, és hát így ez így szépen lassan elhalt. De attól függetlenül nagyon sokat játszottunk utána is külföldön, tehát így az megmaradtak ezek a jó élmények.
1: Ez a nemzetközi porondra lépés, illetve az, ami jöhetett volna, erről beszélgetünk. Miközben ugye ez a szép múlt, és akkor itt van a jelen, és
2: a gyönyörű jelen,
1: a gyönyörű jelen, a fishing után. Tehát augusztus 8-a, Budapest Park, szóval értem én, hogy nyilván nem ugyanaz a tracklista jön, mint a Fishingen, de azért egyébként mi alapján választottatok, vagy mi az, ami meglepetés lehet? Értem, hogy lesznek meglepetés fellépők, mi az, amire számíthatunk?
2: Hát, nyilván vannak ilyen elkerülhetetlen számok, amit muszáj eljátszani.
1: Mondj egy párat, ami elkerülhetetlen szerinted.
2: Crazy Srác, meg a Sajnálom,
1: meg
2: stb. Na mindegy, mozdulj. De hát nyilván ezek örömteli dolgok, hogy ezeket el tudjuk így játszani, és meg az, hogy ráadásul ebbe a felállásba áll Istenek együtt, és hát nyilván ekkor kicsit egy szabadjára van engedve azért a dolog, mert itt azért egy hosszabb lélegzetvételű dolog lesz, mert ez egy jó 2 órás koncert lesz, és azért itt több minden belefér, még olyan számokból is, ami esetleg nem pont a rádióknak volt a lipdinge.
1: Egyébként van kedvenc Heaven Street 7 számod? Slágered? Dalod? Vagy kedvence id?
2: Hát nekem vannak természetesen.
1: No, hát mondd már,
2: hogy szomorú bármi lenne, hogyha nem lenne.
1: No, hát akkor...
2: Hát csak általában ezek nem ezek a slágerek, tudod.
1: No,
2: jó,
1: hát
2: slágerek közül
1: mond
2: is mondjuk van, mondjuk a Mozdulj, meg a Cheeseburger, meg a mit mondjak.
1: Na.
2: Akkor a Mindig jót akarok például, azért nekem egy nagyon szok, akkor a Kereplő című szám. Talán az fönn is van talán a szelektoron, hogyha jól emlékszem, mert mint hogyha hallottam volna a Paksi Rádióban.
1: Igen, igen, elég sok tehát minden fönt van,
2: nagyon sok,
1: a
2: nagyon sok
1: is. Igen.
2: Kedvenc számom van nyilván, de hát baromi sok számunk van. Tehát azért az is hozzá.
1: De egyébként egy Heaven Street 7 dal azért kedvenced, mert a szövege miatt és a dallama miatt, ami miatt egy átlagos rádióhallgató vagy koncertező szeret egy dalt, vagy jó benne a dob?
2: Mindegyikben jó a dob. Ez nem szempont. Okay. De egyelőre, nem, hát nyilván ez ugyanolyan, hogy bárkinek van olyan szám, ami tetszik, azt nem tudja megmondani, hogy miért, az valahogy közel áll a lelkéhez, vagy valami olyan plusz dolgot ad neki. Tehát ez, nekem ezek a számok, ezek speciál, nagyon meg vannak csinálva. Tehát nyilván én más szemszögből nézem, de ezekre így büszke az ember, azt mondom.
1: Abszolút, abszolút. Illetve hát azért az is egy érdekes kérdés, és tényleg egy percünk marad, de megpróbálom összeszedni magam, hogy milyen zenekarokat követsz? Tehát mi az a zenei stílus, vagy melyik az a zenekar, amelyiket szívesen hallgatod? Te, mint a Heaven Street 7 híres dobosa, hát, vagy nagyon sokféle zenét szeretsz?
2: Nagyon sokféle zenét.
1: Nagyon sokféle?
2: Hát igen, igen. Tehát nincsen így. Tehát ami jó, mindenben van jó egyébként, csak nyilván azokat meg kell találni, jó, most nem a lakodalmasra gondolok, nyilván, de nagyon széles a paletta, amiről az ember tud. Nagyon sokat lehet ezekből tanulni, tehát ez a lényeg, hogy ez mindegyikben. Tehát mondom, hogy az ember, főleg én nem úgy hallgatok zenét.
1: Nem csak egyébként a dobot figyeled.
2: De van, amikor igen.
1: Tényleg?
2: Persze, ja. Tehát én ki tudom ezt kapcsolni így magamban az egészet, és akkor, de hát nyilván nem ez a szempont, hogy az ember ezt nézze, csak hogy az egész így mint produkció szinten, hogy
1: igen,
2: melyik áll közel. Tehát én nagyon szeretem az Interpolt, hogyha most zenekarokra voltál.
1: Na.
2: Ja, Interpol, az hatalmas, akkor Killers, akkor Oasis ugyanúgy, tehát ez a Britpop dolgokat nagyon szeretem.
1: Nagyon.
2: Blur. Ennyi.
1: Akár akkor ezek közül a formációk közül is választottam volna, de én már jó előre bekészítettem, ugye, azt, amit én választottam, az én kedvencem, amit én nem eléggel kezdtünk, ugye, kezdtük a beszélgetést, és én a Mozdulyt készítettem be, már csak azért is, nem csak azért, mert ez az egyik kedvencünk tőletek, hanem azért, mert most valóban mozdul a csapat, Budapest Park.
2: Így van.
1: Augusztus 8-a újra Heaven Street 7 koncert, és utána pedig augusztus 20-án is felléptek, akkor pedig
2: Kolozsváron.
1: Egy élmény volt veled beszélgetni, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Szintúgy. Én is köszönöm a megkeresést.
1: És akkor augusztus 20 után várlak újra, majd jó, hívlak, egyrészt kivesézzük a koncerteket, és akkor megnézzük, hogy mi várható még. Mi várható még? Ki tudja? Ki
2: hát,
1: tudja?
2: Abszolút.
1: Te szeretnéd? Nyitott vagy?
2: Figyelj, egyet megtanultunk, soha nem adott, hogy soha.
1: Igen. Heaven Street 7 KB 30 című koncertjét szeretettel ajánljuk nektek. A formáció Paksi tagja, Orbán Gyuszi barátunk, a zenekar dobosa volt a vendégem. Egy élmény volt, hogy itt voltál. Köszi. Szia.
2: Köszönöm én is.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével, utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, írja az MTI. A választási eljárásról szóló törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügyjogerős lezárásaig meg kell őrizni. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetvény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Baleset történt vasárnap Szekszárdon a Remete utcában, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között egy parkolóautónak ütközött. A karambol erejét jól mutatja, hogy az ütköző jármű a tetejére borult. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a felborult gépkocsit, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzet kialakulását. A mentők szintén a baleset helyszínére érkeztek, az eset körülményeit és az érintettek állapotát vizsgálják. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a Remete utcát teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, énekes, dalszerző, előadó művész, a Bombon együttes frontembere. A Hír családja és a Bombon zenekar közösségi oldalán jelentették be vasárnap reggel. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát és művész volt, akinek elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Hangsúlyozták, a család és a zenekar mély gyászt él át, ezért arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a hozzátartozók gyászát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
3: Játék?
2: Igen. Tánc?
3: Igen.
2: Közös kaland a gyerekekkel?
3: Igen, igen, igen!
2: És még fotózkodni is lehet velünk.
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület kenusai meg csak úgy dobálják az aranyakat felénk. Fantasztikus, világklasszis sportolóink vannak, és hát ígértük, hogy megpróbáljuk elérni telefonon keresztül Kollár Kristófot és Juhász Istvánt, az Atomerőmű Sport Egyesület kenusait. Sajnos ez nem jött össze, még tegnap éjjel is leveleztünk a srácokkal. Úgy tudjuk, hogy már a repülőn ülnek, viszont itt van velünk a vonalban Bedecs Ferenc, a kajakkenu szakosztály vezető edzője, nem mellesleg az a se szakmai vezetője, igazgatója. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Hát mivel kezdjem? Szívből gratulálunk, Bedi, szívből gratulálunk. Hogy érzed magad?
2: Hát nagyon szépen köszönjük. Jó. Ugye egy kacifántos évben vagyunk a páros szempontjából. Tavaly a fiúk ugye a világbajnokságon egy bronzéremmel, illetve az Európa-bajnokságon is egy bronzéremmel örvendeztettek meg minket. Aztán az idei év ugye egy válogató versennyel indult, egy egyfordulós válogató volt kiírva Magyarországon, amit meg tudtak nyerni, de ott a Kristóf már betegeskedett, egy vírussal küzdött. Az nekem is egy csodaszámba ment, hogy tudta úgy összeszedni magát a döntős nap, a város döntős napra. Az a verseny második napja volt, hogy azt már tudták nyerni, de megcsinálták. Aztán utána jött két világkupa, Szeged és Brandenburg, ahol a másik magyar egység előttünk végzett, és hát így érkeztünk meg Montrealhoz, a harmadik világkupához, ahol fiúk nyerni tudtak, és hogy maguk mögé utasították ugye most a másik magyar párost, akik szintén extra teljesítményt nyújtanak az idén a nemzetközi mezőnyben, mert az Európa-bajnokságon bronzérmesek voltak, volt egy bronzérmük Brandenburgból, úgyhogy ez nagyon jól mennek ők is.
1: Igen.
2: És ugye a két páros alkotja a Kenu 4-est, ami tavaly világbajnok volt, az idén pedig ugye most Montrealba összetérdett újra ez az egység, és ők ott is aranyérmet nyertek a fiúk.
1: Igen.
2: Úgyhogy időnként egymás ellen, időnként meg egymásért.
1: Abszolút. Ha valaki tehát lemaradt volna róla, a harmadik ICF gyorsaság és para világkupán a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség hivatalos világkupa sorozatán a kanadai állomásán Montrealban 9. és 12. között versenyeztek a srácok, és ugye szombaton jött a hír, hogy a Kenu 4-es 500 méteren Kollár Kristóffal és Juhász Istvánnal, a két paksival, illetve Hajdú Jonatánnal és Fejes Dáviddal behozta az aranyat. Ők ugye címvédőkként, ahogy említett, tavaly Olaszországban világbajnok lett, ez a 4-es címvédőként újra aranyat hoztak, és aztán tegnap jött a fantasztikus hír, hogy a két paksi srác, Isti és Kristóff párosban szintén 500 méteren aranyérmes lett, ugye, ahogy említetted, tavaly az olaszországi világbajnokságon bronzérmet hoztak össze. Hát elképesztő eredmények, két aranyjal tér haza a srácok, egyszerűen annyira büszkék vagyunk, és hát nem tudom, hogy milyen érzés volt neked, hogy itthon kellett mindezt végignézned az edzőjükként, és nem mehettél. Hát így jött ez össze?
2: Igen, az volt most a szövetség döntés, hogy a két felnőtt kapitány, Foltán László és Tóth Dávid, ugye Kenu és Kajak kapitányok ezt a világkupát, volt még kinsegítőjük, két ember, illetve gyúró csapatorvos, ilyenkor mindenki beszáll a srácok mögé, mert a világkupát megelőző héten ugye az ifjúság és úszános világbajnokságot is Kanadában rendezték Halifaxban, úgyhogy a csapat egy része csak ott az országon belül átrepült, a felnőttek pedig ugye Magyarországról érkeztek, és hát ez volt a döntés. Furcsa volt, de itthon is volt feladat, mert ugye Faddomboriban meg vidékbajnokságot rendeztünk, úgyhogy csütörtök, péntek, szombat szerencsére itthon sunatkoztam, közben megnéztem a futamaikat, meg hát minden nap beszéltünk telefonon, úgyhogy
1: igen,
2: kapcsolat az meg volt.
1: Hát maradjunk annyiban, hogy valószínűleg nagyon jól instruáltad őket itthon, és nagyon instruáltad őket telefonon keresztül, hogy két aranyjal érnek haza. A két futamról egy pár szót azért beszéljünk, kezdjük a 4-essel. Az, hogy ezt a 4-est ilyen fantasztikusan összetettétek. Tavaly egyértelmű volt, hogy ha aranyat nyer egy Kenu 4-es, akkor azt a következő évben is ugyanúgy kell összetenni?
2: Nem feltétlenül. Sok jó kenus van Magyarországon. Erről a 4-esről azért azt tudni kell, hogy ahogy betérdeltek a fiúk, elsőre nyilván megvannak a pozíciókra az edzők szövetség kapitánysejében, hogy kit hova tesz a hajóban. Van, amikor ezen kell változtatni, van, amikor súly vagy dől a hajó, nem stimmelnek dolgok, állítgatni kell. Hát ezt a hajót összeraktuk, gyakorlatilag, ahogy ellökték munkatestéktől, három húzás után látszott, hogy rendben lesz a dolog. Aztán, ahogy a vízen elkezdtünk Dunavarsányban az edzőtáborban dolgozni, akkor a fiúk arcán is látszódott már, hogy rendben vagyunk. Utána volt még egy fél óra, 20 perces szerelési munka, hogy komfortosabb legyen a hajó, és gyakorlatilag onnantól kezdve az egység ez működött. Fejes Dani mondta, hogy ő neki az első edzés után már olyan érzése volt, hogy ez a világbajnokságon egy arany esélyes négyest nyilván kimondani nem mert, elkiabálni nem szerette volna, tehát az érzése az igazolt. De őt is, meg mindenki mást, aki a négyes körül dolgozott, tevékenykedett, úgyhogy nem volt nehéz dolgunk ezzel az egységgel, mindannyian nagyon jó. Kenusok, de más négyes indult például a Szegedi Világkupán, és ők is ezüstérmet nyertek, teljesen más négyes az idén. Most említettem az ifjú 23 világbajnokságot, ugye, ami Halifaxban volt egy héttel a világkupát megelőzően, ott az U23-as négyes is aranyérmet nyert, tehát jók vagyunk most csapathajóban, de hát ez kellene a jó egyéni teljesítmények.
1: Abszolút, abszolút. Egyébként ami a négyest illeti, a Canoe négyest, úgy van, ahogy mondod, hát lényegében ugye egy hajó hosszal nyertek, és hát minden sportportál úgy írt a futamukról, hogy ami az aranyat behozta, hogy magabiztosan és óriási fölénnyel hozták ezt a srácok, miközben egyébként a párosukat illetően, tehát amikor Kristóf és Isti párosban hozta a futamot, arról azért többen úgy írtak, hogy az elején volt egy kis gigszer, de aztán behozták a srácokat. Mi történt az elején?
2: Hú, megmondom őszintén, megnéztem a futamot, én nem láttam benne.
1: De te nem így gondolod, igen.
2: Nagyon jól kijöttek a rajtból, és a fiúk sem említettek egyébként hibát, minimális dolgot fogalmaztak meg. Azt tudni kell, hogy nem a saját hajójukban versenyeztek, vagy egy Plastex típusú hajóban versenyeznek és edzenek itthon. Ez a hajó nem állt rendelkezésre Kanadában, úgyhogy Nélo hajóban versenyeztek. A Kristóf annyit fogalmazott meg, ugye ennek a hajónak egy picit be van húzva a felső része, hogy hozzáért a combjuk az időnként a támaszlábuk lábszárához. Ez volt egy pici zavaró tényező, de egyébként nem panaszkodtak a pályára, mind a ketten azt mondták, hogy egy nagyon jó pályát jöttek, ki tudták kevezni magukat, úgyhogy nagyon boldogok voltak velem együtt.
1: Na jó, hát ennek nagyon-nagyon örülünk, tehát Koller Kristóf és Juhász István két arannyal tér haza a montreali világkupáról, de ebben az évben, méghozzá augusztus végén jön a világbajnokság, a kajakkenu világbajnokság. Mire készültök? Ezek hát, után mit lehet überelni, igaz? És mit lehet megtartani?
2: Igen, hát
1: mit gondolsz?
2: Az a verseny, a C4 az biztos, hogy ott indulnak a srácok, az nem kérdés. A válogatási rendszerből kifolyólag, ugye ezt már említettem, hogy a hazai válogatót megnyertük utána. Hát a Kristóf nem tudott utána 3-4 hétig 100%-os állapotba kerülni. Hiányzott róla 3-4 kiló, amiből volt nyilván izom is, ami elveszett a betegség kapcsán. Két-három hete mondhatom, hogy visszanyerte főleg ő a formáját. Az Európa-bajnokságon a négyesben már úgy térdelt, és hát edzésen látszott, hogy jó a páros, de hát ugye itt a fiúk, a Hajdú, Fejes, illetve a Kollár Juhász páros, hát mondhatom úgy, hogy az idén körbeverték egymást, úgyhogy majd a szövetségi kapitán, illetve a versenysportbizottság és az elnökség döntése kell hozzá, hogy a világbajnokságon végül is ki milyen versenyszámot

0: Redben ülnek a srácok, illetve térdenek, az sem mindegy. Ha mondjuk a négyest felcseréltük volna, más sorrendet eszközöltünk volna, más eredmény jön ki? Tehát, hogy ki van legelől, második, harmadik,
1: igen, negyedik? Igen, igen. Lehetséges, igen, hogy más eredmény jön ki. Ebbe a négyesbe úgy nagyon adta magát, hogy ki melyik pozícióba fog kenuzni, ugye a Dani remekül kormányozza a csapathajókat, nyilván ez a képesség ez megvan a Pistiben, illetve egyébként a Kristófban meg a Jonatánban is, de úgy gondoltuk, hogy a Dani a legalkalmasabb stroke-nak, mindenképpen a Kristófot szerettük volna, a ritmus érzéke a jó ütemérzék miatt, és annyit azért tudtunk, hogy a Pistit viszont nem tennénk kormányozni, mert időnként neki érzékeny a támaszvála, ugye az ott hátul az nagy igénybevételnek van, főleg egy csapathajóban kitéve, hogyha bele kell nyúlni egy pályába, vár, egy 500 pályába a kormányosnak bele kell nyúlni, akkor ebbe a kiélezett mezőnbe már a dobogója nem nagyon kell harcolnod. Úgyhogy mivel Kristóf a stroke, akkor onnantól kezdve ugye egy jobbos a kormányosod, akkor a Pisti ne legyen a válla miatt, hanem akkor a Dani, és ennyitől kezdve meg a többi pozíció adta magát, mert ugye egy balos mögé jobbos kell, a jobbos után balos teszel, így akkor második pozíció a Pisti, a harmadik a Jonatáné.
0: Hát hallott, pontosan ezeket a szakmai finomságot akartam sorolni, köszönöm, hogy hallani, és köszönöm, hogy felsoroltad, és lehet, hogy még tudnál még öt okot mondani, hogy miért pont ebben a sorrendben kell mondjuk egy négyesnek ülnie az ő esetükben. Hát oké. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Még valamit akartál mondani?
1: Nem, köszönöm szépen, szerintem. Okay. Elmondtam, így hirtelen, ami eszünkbe jut mindent. Úgyhogy jó. Köszönöm a megkeresést, a gratulációt is.
0: És hát úgy tudom, így van, és úgy tudom, hogy a mai napon mész is a repülőtérre, kora délután landolnak a srácok.
1: Fél egykor, igen.
0: Uh-huh. És hát nyilván itt a jetlag meg egyéb dolgok, most egy pár nap pihenő jön a srácoknak, de mindenképpen várunk majd benneteket, hármotokat ide a stúdióba, és fogunk erről egyeztetni. Mi megírjuk majd a szívünk kívánságot, hogy mikor szeretnénk, hogy gyertek ti meg, eldöntitek, hogy mikor lesznek ti a srácok olyan kipihent állapotban, hogy már szívesen is nyilatkoznak nekünk, úgyhogy még egyszer szívből gratulálunk, Bedi, világklasszisokat neveltek az ASE kajakkenu szakosztályánál. Elképesztő az eredmény, és szívből gratulálunk még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy hát ez egy igazi csapatmunka, mert ahogy fölnőttek a fiúk, több edző kollégával dolgoztak együtt, úgyhogy mindenki hozzáteszi, illetve hát akik most körülveszik őket, pszichológus, fizioterapeuta, rengeteg, vagy hát több szakember heti kapcsolatban áll velük, és mindenki hozzáteszi a maga szakterületén a tudását ehhez a teljesítményhez, itt ez elég önző lenne, hogyha ezt én nyakamba venném ezt a sikert, és azt mondanám, hogy ez csak én, ez mögött tényleg egy csapat van, aki a háttérben, ő mögöttük együtt dolgozik.
0: Nagyszerű csapat, veled együtt, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
0: Szia. Bedecs Ferencet hallottátok tehát az elmúlt percekben, az ASE, az Atomerőmű Sport Egyesület kajakkenu szakosztályának vezetőjét, nem mellesleg az ASE szakmai igazgatóját tudtam kapcsolni élőben annak kapcsán, hogy a két paksi kenus, az ASE két kenusa, Kollár Kristóf és Juhász István elképesztő eredményekkel ér haza, illetve tér haza hamarosan a montreáli kajakkenu világkupáról, ahol tehát a kenu négyesben Ajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel aranyérmet szereztek, hasonlóan, mint tavaly az olaszországi világbajnokságon. A kenu párosban, 500 méteren egyébként szintúgy, kettesben, ugye a tavalyi olaszországi világbajnokságon bronzérmesek lettek, annak is mennyire nagyon örültünk, most pedig aranyat hoznak, úgyhogy kétszer kettő aranyjal tér haza a két paksi, hát tényleg most már mondhatjuk paksi nevelésű világklasszis, elképesztően büszkék vagyunk rájuk, és nagyon várjuk őket haza, és még egyszer elmondom, tudom, hogy azt ígértük, hogy a srácokat fogjuk élőben kapcsolni, de miután a repülőt külön ülnek, és tegnap éjszaka sem sikerült összehozni egy telefonos interjút a térerő problémák miatt, ezért Bedivel beszélgettünk, de hát így is nagyszerű volt. Szóval gratulálunk még egyszer a fiúknak. Várjuk ide őket a stúdióba, miközben így 8 óra 23, mindjárt 24 perckor megérkeztek következő vendégeim, Ivanov Nikitával, és egy

0: Fiatal hölgyel, lányjal fogok beszélgetni a következőkben. Tart már Pakson, a NUKIDS, a Nuclear Kids felkészítő tábora lesz előadás is, úgyhogy ennek kapcsán hozunk egy remek beszélgetést hamarosan.
1: Induljatok el velünk!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk hasonlóan kellemes hangulatban, ahogy Kökény Attiláék énekeltek, és tulajdonképpen, ha nem is énekelünk majd a következő percekben, de az éneklésről fogunk többek között beszélgetni, ugyanis zajlik a Nukkic tábor Pakson, és ezügyben vártam ide a stúdióba, és meg is érkezett Ivanov Nyikita. Köszönöm, hogy újra eljöttél.
2: Hát jó reggelt, én köszönöm jó a meghívást. Reggelt. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Ugye hát egy pár hónappal ezelőtt egy rosszatomos rendezvény kapcsán, egy sport és szabadidős rendezvény kapcsán voltál a vendégem.
2: Februárban, ha jól emlékszem.
1: Februárban, igen. Így van. Most pedig a Nuklár Kids magyarországi projektjének rendezőjeként és drámaírójaként köszönthetlek.
2: Igenis.
1: És ez majd jó ki is vesézzük mindjárt, hogy miről is van szó. És hoztál magaddal egy táborozót, Halasi Alexandrát. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Honnan érkeztél Paksra, és hány éves vagy?
3: Keszthelyről elkezdtem, és 16 éves vagyok.
1: És a Nuklár Kids-ben először szerepelsz?
3: Nem. Ez már a harmadik évem.
1: Ez már a harmadik éved, és mivel maga a Nuklár Kids a Rosszatom nemzetközi gyermekművészeti projektje, amely évente gyűjti össze ugye az atomiparban dolgozók tehetséges gyermekeit, így azon kívül, hogy elmondható rólad, hogy tehetséges vagy, milyen kötődésed van a Rosszatomhoz?
3: Hát apukám a Rosszatomban dolgozik, és így tudtam meg a Nuklár Kids-ről, hogy volt egy óriási plakát, és apukám mondta, hogy menjek, hogy próbáljam ki, jelentkeztem, és felvettek.
1: Na igen, hát és azon kívül megtudtam rólad itt a zenék alatt, de majd még beszélgetünk erről, hogy egyébként is szeretsz az énekléssel
3: igen,
1: foglalkozni.
3: Igen, nagyon szeretem.
1: És már megkereséseid is voltak, de majd ezt is kivesézzük, úgyhogy fogunk erről beszélgetni. Nikita, mi újság a táborban? Hányan vagytok? Mennyien érkeztetek idén? Mennyi fiatal van? Milyen korosztály?
2: Hát igazán azt mondanám, hogy rekordszámú résztvevőnk van idén, 27-en vannak, 7 országból, tehát vannak résztvevőink Oroszországból, Magyarországról, Izraelből, Olaszországból, Ausztriából, Horvátországból és Franciaországból is érkeztek ketten.
1: Az igen.
2: Szóval igen, sokan vagyunk, a földrajzunk az minden év, évről évre egyre nagyobb, ezért ennek nagyon örülünk, és ugye 6 vagyunk felnőttek, akik dolgoznak velük, úgyhogy hát valahogy idén így. Tehát idén nagyon sok minden van először igazániból a projektben, és nagyon remélem, hogy évről évre nagyobbak leszünk, sokkal többen érkeznek majd hozzánk, és aztán fogunk túrázni is valahol Szerbiába például, meg a Magyarország körüli országokba is elmegyünk az előadásunkkal.
1: Igen, ugye megszoktuk évek óta, hogy a tábort itt Pakson megrendezitek, 2 hetes a tábor, lényegében egy hete már itt vannak a fiatalok, és nagyon fontos, mondom a hallgatóknak, hogy vasárnap délután 4 órakor a Csengelyében előadjátok azt a darabot, amire felkészültök. Szandi, hát ez egy gyönyörű nemzetközi mezőny. Igen. Milyen nyelven kommunikáltok? Azért az angol a fő csapásirány, vagy
3: igazából esetleg más? Mindenki beszél oroszul, szóval mindenki orosz, igen, mindenki oroszul kommunikál egymással. Néha magyarul, mert többen vagyunk, akik kettős állampolgárságúak, meg akik beszélnek magyarul, meg oroszul is. Valakinek így könnyebb, valakinek úgy könnyebb, úgyhogy, de angolul is szoktunk. Igen, mert van egy lány Franciaországból, aki inkább angolul szeret beszélni.
1: Mindenkinek köze van valamilyen módon, így a te korosztályodból, akik itt vannak a Nukkic táborban, a színpadhoz,
3: igen,
1: vagy az énekléshez.
3: Mindenképpen?
1: Igen. Van valami érdekesség, amit el tudsz mondani, hogy mondjuk van egy lány, vagy egy srác, akinek nem tudom én már milyen sikerei is voltak, vagy kimondottan ügyes?
3: Hát, ugye nagyon sok gyereket már ismerek tavalyi évről, meg 2 évvel ezelőtt is, és van sok új gyerek is, és nagyon tehetségesek őszintén. Például van egy fiú, aki megkapta a főszerepet, és senki se ismerte, és kiderült, hogy nagyon szépen énekel, és hogy nagyon nagyon tehetséges és színpadra kellő.
1: Uh-huh. Nikita, egyébként ez minden évben egy élmény lehet. Egyrészt összeválogatni a fiatalokat, másrészt egy 2 hét alatt összetenni egy komplett darabot egy friss anyaggal, nyersanyaggal, óriási élmény lehet.
2: Hát igazániból élmény, és azt is kiemelném, hogy pár évvel ezelőtt én egy rendezővel beszéltem, egy interjút készítettem kint Oroszországban, és akkor kérdeztem tőle, hogy kivel könnyebb dolgozni, gyerekekkel, vagy pedig felnőttekkel. És akkor azt mondta, hogy gyerekekkel. Na akkor én nem értettem, hogy miért ezt mondja, mivel igazániból én is kissé fiatalabb voltam, és nem is voltam ugyanabban a pozícióban, mint ő. Viszont tényleg, tehát évről évre pont ezek a szavai jutnak eszembe, és a gyerekekkel tényleg sokkal könnyebb dolgozni, mint a felnőttekkel, mivel tehát azt az energiát, amit tőlük mi, mint felnőttek megkapjuk, az egy vadonatúj és nagyon jó élmény igazándiból.
1: Na, meséljetek az idei mostani darabról. Szandi, mi a címe a darabnak mindenek előtt?
3: Weight of Wings, magyarra lefordítva a szárnyak súlya.
1: Szárnyak súlya, és miről szól? Hát valami spoilerezzünk már. Valamennyit, Szandi, utána majd a rendező úrra.
2: Rögtön emlézett, lehet igazából spoilerezni.
1: Látom. Kocsincsál.
3: Hát, amúgy egy nagyon-nagyon jó érdekes darab. Igazándiból röviden, tömören egy gyerekotthonból lévő fiúról szól, aki keresi az anyukáját.
1: Röviden és tömören, és akkor ne lőjük le a poént. Egyébként én sem tudom, csak mondom a hallgatóknak, fogalmam sincs. Na, Nyiki, te honnan inspirálódtál az idei darabírására?
2: Hú, igazániból, tehát 9 hónapja kezdtük meg kb. A munkát az idei darabbal, ugye a zeneszámokkal kezdtük idén, ez az első év, amikor saját zeneszámaink vannak, amik az idei musicalhez készülöttek, és igazániból, tehát nekem nagyon kellett valamilyen ötlet, nevezzük ezt így, ami meg tudja magyarázni, hogy egy fiú egy kisebb városból miért ment el egy nagyobb városba, és akkor egy nap ültem, tehát ezek az ötletek mindig úgy jönnek, mint a rajzfilmekben szokták lerajzolni, megcsinálni, hogy egy lámpa éget fel a fejem fölött, és akkor arra jöttem rá, hogy tényleg, hogy gyerek otthonból származott, és aztán pedig, tehát a legnehezebb szerintem felkészítői része az volt, amikor meg is jegyeztem, hogy június 30-án én pont egy gyermekotthonban látogattam el, és beszéltem az igazgatósággal, a nevelőkkel, meg a gyerekekkel is, és igazán, na, az egy nehéz élmény volt, mondhatjuk így.
1: Akkor feldolgoztad az élményt.
2: Igen, mert át kellett igazániból érezni. Tehát ez egy olyan téma, amit a legtöbben nem nagyon értünk, hogy nem nagyon gabolyodunk bele az ilyen apróbb dolgokba, nem értjük, hogy miért van ez így, meg úgy, ezért a témába eléggé jól bele kellett menni, és ezek után pedig azt értettem meg, hogy tényleg nehéz a téma, de szerintem az idén musicalt, hogyha nézzük, akkor ilyen tragikomédiának nevezném, tehát eléggé sok vicces része is van a darabnak, tehát próbáltuk kihozni a, nevezzük úgy, hogy az idei évnek a legfontosabb, legviccesebb témáit, amik vannak, úgyhogy szerintem jól sikerül most jelenleg a darab, jól megyünk, tehát a felkészülés az nagyon jól megy, és szerintem nagyon is érdekes, vicces, és na, a táncok azok ilyen nagyon jók szerintem, meg a zenék is igazániból, de azt de szerintem nem én mondjam, mert kb. 3 darabot én írtam a zeneszámokból, úgyhogy szerintem azt Szanditól kérdezzük meg, de szerintem nagyon jó lesz az előadás, ezért mindenkit nagyon várunk.
1: Mindjárt kivesézzük, Szandi, akkor magát a darabot, illetve azt, hogy neked milyen szereped van a darabban, de előtte tisztázzuk azok kedvéért, akik esetleg még Nukkic előadáson nem voltak, hogy miután tényleg egy zenés darabot lehet ilyenkor látni, milyen nyelven hallhatjuk ugye magát a darabot, Szandi?
3: Oroszul.
1: Így van, tehát oroszul, de egyébként ez nem azt jelenti, hogy ezt minden évben elmondjuk, hogy csak a Pakson vagy Paks környéken érő orosz kollégákat, illetve embereket várjuk, hanem hát mindannyian mehetünk, és én azt gondolom, hogy sokat meg lehet érteni a darabból, ezt azért az elmúlt időszakban, években bebizonyosodott.
3: Igen.
2: Sőt, minden is érthető a darabból, még nem is értve a szöveget.
1: Minden is érthető, így van. Jó, Szandi, mi lesz a szereped?
3: Dinának hívják a szerepemet. Ő igazából a főszerep, a női főszereplőnek a legjobb barátnője, és ő egy ilyen pont a humoros része ennek a darabnak, egy nagyon humoros és komikus szereplő. Ugyanúgy táncolok, éneklek, lesz egy duettem a főszereplővel, és igazából nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a szerepet létre tudom hozni színpadon.
1: Mióta foglalkozol egyébként énekléssel?
3: Hát így komolyabban szerintem 2 éve. Alapból meg gyerekkorom óta éneklek mindenhol is.
1: Említetted, hogy a Rosszatomnál dolgozik édesapád, de orosz származású egyébként? Mert hogy vannak orosz származású szülők is.
3: Igen. Hát apukám magyar, de Szentpéterváron tanult egyetemen, ezért tökéletesen tud oroszul, anyukám pedig orosz.
1: Aha, na ez lett volna a kérdésem, mert ugye olyan is előfordul, hogy mondjuk van valamiféle orosz kötődés, de magyarok a szülők, és mégis megtanítják oroszul a gyermeket. Igen. Erre lettem volna kíváncsi, hogy hol tanultál meg oroszul. Nyilván anyanyelvi szinten beszéled az oroszt. Jó, tehát visszatérve, tehát az énekléssel foglalkozol, és úgy tudom, hogy már volt is, még a Megasztár is megkeresett, de nem mentél el.
3: Hát nem mentem el, de igazából nem vagyok szomorú emiatt, mert a Megasztár nem mondja meg nekem, hogy én milyen énekes vagyok.
1: De mi ez, ami egyébként ének érdekel, mert most ugye egy musicalben fog szerepelni, ez a műfaj áll hozzád közel, vagy valami más?
3: A musical engem nagyon durván érdekel, de ugyanúgy kipróbálnék mindenféle műfajt is, még a filmeket is, mindent. Uh-huh. Tényleg én mindenhez nagyon nyitott vagyok.
1: Hol tanulsz? Milyen iskolában?
3: A Keszthelyi Vajda János gimnáziumban. Ez egy alapgimnázium, mert azért úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell, hogy legyen az az alap oktatás. Azon kívül, hogy amit én szeretek még csinálni.
1: Nikita, a Rosszatom Magyarország és európai munkavállalóinak tehetséges gyerekeik vannak. Ez látszik, Szandi mutatja Igen. a példát, de azért azt szeretjük minden évben megkérdezni tőletek, hogy mi a cél a Nuklear Kids formációval, illetve projekttel. Hosszú évek óta tart ez a projekt most már.
2: Hát igen, a Nuklear Kids maga projekt, tehát a nagy projekt, ahogy szoktuk nevezni, az Oroszországban kerül megrendezésre minden évben, 2009 óta, és a Rosszatom vállalatnak a tehetséges gyerekeket hozza össze egy helyen, és aztán 3 hetük van nekik, ők szerencsésebbek ebből a szempontból.
1: Nektek 2 hét alatt meg kell ezt oldani.
2: 2 hetünk van, meg kell oldani az egészet, nekik 3 hetük van csak a felkészülésre, és aztán pedig elindulnak egy nagy túrába, szerte Oroszországban, hát igen, ugye külföldön is voltak. Nekünk pedig a magyarországi része az 2020 óta van jelen, és ugyanúgy 2021-ben nem volt projekt, 22 óta pedig minden évben megrendezzük, és idén már a 6. alkalommal kerül megrendezésre, és nekünk pedig a célunk, hogy az oroszul beszélő gyerekeket Európában ugyanúgy összehozzuk, hogy tudjanak énekelni, táncolni, színpadon fellépni, és egy musical keretében ezt az egészet létre is hozzuk, és nekünk összességében idén 10 napunk van, hogy ezt a darabot összeszedjük, hát a pedagógusokkal együtt kissé tegnap kiakadtak a pedagógusok, őszintén megmondom, mivel nem volt elég idejük, ezért az én időmet el kellett, hogy adjam nekik, odaadtam nekik, úgyhogy táncoltak, énekeltek tegnap, ma pedig az első 8 jelenetet össze kell, hogy szedjük egyben.
1: Az igen.
2: A 16-ból.
1: Tehát itt az interjú után indul a munka, egyébként a Csengeiben dolgoztok elsősorban, hiszen ott lesz az előadás. Miután a Paksi előadás majd lemegy vasárnap, tehát délután 4 órakor, mi történik utána még a darabbal?
2: Hát a darabnak igazából ennyi, viszont idén a Telepaksnak nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani, mivel fel fogják venni az egész darabot, videó fog róla készülni, aztán pedig jön a vágás része, és aztán pedig hát ki is rakjuk.
1: Önálló életre kelhet, igen? Láthatjuk utólag is
2: igen,
1: a darabot?
2: Igen, utólag is látható lesz, majd szerintem mindenféle hogy mondjam, videó közvetítő platformokon.
1: Uh-huh. Igen, igen, köszönöm szépen, hogy így fogalmaz, de lehet egy javaslatunk
2: igen.
1: a videóhoz. Feliratozni lehet magyar nyelven, bár nyilván...
2: Szerintem ugye, elkészítjük, igen.
1: Nyilván ugye itt pont arról beszéltünk, hogy hát nem csak magyar, hanem hát nagyon sok országból érkeztek, 7 országból
3: igen.
1: érkeztek fiatalok, tehát franciául is feliratozhatátok.
2: Nem tudok sajnos franciául, igen, de szerintem valaki majd elintézi azt az egészet, úgyhogy, de ez egy tök jó ötlet, nagyon szépen köszönjük, szerintem meg is csináljuk majd.
1: Én azt gondolom, hogy legalábbis itt Pakson és környéken, akiknek valamilyen módon nekünk, akik kötődésünk van az atomenergetika kapcsán a Rosszatomhoz, ez azt gondolom, hogy érdeklődéshez számot tartó, kíváncsiak vagyunk, megnézzük, de nagyon sokan vagy elfelejtették az oroszt annól, amikor még tanultak, ugye a régi időkben, vagy most már tényleg nem beszélik a nyelvet más okok miatt, és ez jó lett. Egyébként az meg mindig egy kiváltságos történet, hogy több országból a Rosszatom összeszervezi a fiatalokat, és mindig Magyarországra, és mindig Paksra jöttök. Tehát ez egy kiváltságos történet.
2: Hát igazán nagyon szeretjük Magyarországot. Én kissé kötődött is vagyok, mivel 19 évig itt éltem. És azt akarom mondani, hogy nagyon nagy köszönetet szeretnénk mondani elsősorban az MVN Paksi Atomerőmű ZRT-nek. Nagyon nagy köszönetet szeretnénk mondani a Paksi önkormányzatnak is, és a polgármester asszonynak, Heringes Anitának. Azért, hogy ez a projekt itt Pakson minden évben megszervezésre kerülhessen, szerintem ez egy tök jó történet, amikor a gyerekek szerte Európából egy helyre jönnek, és megismerkedhetnek ugyanolyan gyerekekkel, mint ők, és egy musicalben részt vehessenek, egy professzionális, tehát ezt hangsúlyoznám, egy profi darabban részt vesznek, és aztán egy egész évre való élményük.
1: Vagy egy egész életre való élmény, Szandi, nem igaz?
3: Igen.
1: Jó. Mi a legjobb egyébként azokban a fiúkban, lányokban, vagy a közösségben, akikkel most találkoztál és megismerkedtél, mi a legjobb szerinted a mostani közösségben?
3: Szerintem nagyon érdekes, ahogy így mindenki annyira más, mert mindenkinek annyira más a mentalitása, mivel különféle országokból érkeztünk, és nagyon érdekes így megismerni egymást, és őszintén nagyon jóban van mindenki egymással, és ez azért durva. Szóval, hogy még ilyen nagy veszekedések nem voltak.
2: Nem is lesznek, remélem.
3: Szerintem nem is lesznek, mert annyira jóban vagyunk mindenkivel, hogy egyszerűen nagyon jó, és nagyon jól érezzük magunkat.
1: Tanár bácsi, illetve rendező úr megszólalt kicsit szigorúan. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és egy kis ízdelítőt tudtunk adni abból, hogy mi zajlik a táborban, illetve nagyon fontos, hogy propagáljuk, hogy mi fog történni vasárnap délután 4 órakor. Van-e még bármi, amit nem mondtunk el, és nagyon fontos?
2: Sok szeretettel várunk mindenkit.
3: Így van.
1: Oké, tehát vasárnap, július 19-én délután 4 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központban Nukit, Szárnyak súlyán, hogy magyarul mondjam, című musical. A Rosszatom nemzetközi gyermekművészeti projektjéről van szó, amely évente összegyűjti az atomiparban dolgozók tehetséges gyermekeit. Ezt mi már itt Pakson megszokhattuk, és nagyon örülünk, hogy Szandi, hogy jöttetek, te például Keszthelyről, és nagyon várjuk az előadást, és tudom, hogy a feliratozás nagy munka, de én azt mondom, legyen meg.
2: Megoldjuk.
1: Ha már lesz videófelvétel a Telepaksnak, köszönhetően köszönöm, hogy itt voltatok, és kitartást a mai naphoz 8 jelenet?
2: Aha,
1: amit össze kéne
2: tenni? És ez csak az én részem.
1: Várjál, hány jelenet van összesen?
2: 16.
1: És az első 8-at úgy gondoltátok, hogy ma összeteszitek?
2: Nem, hát összetettük már 4-esével,
1: ja,
2: ma
1: igen.
2: pedig a felét meg kell csinálni a színpadon.
1: Ja, így értve összetenni, jó. Hát,
3: úgyhogy durva lesz.
1: Durva lesz, készüljetek fel, és hát akkor hajrá, nagyon várjuk a darabot.
3: Nagyon vasárnap. Szépen köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok. Halasi Alexandra, aki Keszthelyről érkezett, 16 éves, és itt van Pakson, és a Nukit táborában gyakorol volt a vendégem, illetve Ivanov Nikita, aki a Nuclear Kids magyarországi projektjének a rendezője és drámaírója, vasárnap délután 4 óra Csengei legyünk ott.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadásért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen, 2 órával később drónnal támadtak meg egy hajót. Az elnök az NBC News televíziónak adott interjújában megerősítette a középső parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi szoros nyitva áll a forgalom előtt. A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetvény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Ezen a héten is folytatódnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Szekszárdon, pénteken pedig Bonyhádon számíthatnak majd ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: 35 éves hagyománya van a nyári cseresznyési saktábornak, melyre nem csak Paksról, hanem a környező településekről és az ország több szegletéből érkeznek ambiciózus sakkozók. Napközben a sakki a főszerep, előadásokat hallgatnak, feladványokat fejtenek, versenyeznek a résztvevők. Esténként pedig sporttal váltják ki a napi oktatás fáradalmait, gyalogtúráznak, biciklitúráznak. A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett a táborba, és már igen komoly eredményeket tudhat magáinak. Gyermeki őszintességgel nyilatkozott rádiónknak.
3: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
4: Mit szeretsz a sakkba?
3: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt, abban már nem lettem első, csak második.
4: Mik a céljaid a sakkal? Mit szeretnél elérni?
3: Mondjuk egy mesteri cím. Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk. Én nekem ez már a második táborom. Diák olimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. A Vármegyénben második lettem, 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Shakira és a VB hivatalos himnusza 9 óra 9 perckor egészen pontosan. Ma pihenőnap van, ugye a tegnapi utolsó mérkőzés az Argentina-Svájc összecsapás volt az idei futballvilágbajnokságon, 3-1-es lett az eredmény, és legközelebb majd a holnapi napon szurkolhatunk, magyar idő szerint este 9 órakor a Franciaország-Spanyolország összecsapás is nagy lesz. Én azt gondolom, hogy általában a spanyoloknak nagyobb a rajongó tábora, de nem biztos, hogy így van. Egyébként a holnapi napon már elődöntőt láthatunk a negyed döntők után, és szépen lassan zajlik a menetelés egészen a hétvégi döntőig, és ezen a hétvégén egyébként már véget is ér majd az idei futball VB, úgyhogy nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek. A mai napon július 13-án hétfőn véget ér az élesztő, viszont én maradok egészen déli 12 óráig. Remélem, hogy jól indult a napotok. Ami a hőmérsékletet illeti, 25 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, süt a nap, egyébként sok napsütése lehet ma számítani, erős UVB sugárzásra. Ami pedig a hőmérsékletet illeti, olyan 25-26-27 fok lesz a délelőtt folyamán, viszont délután elérjük a 30 fokot is. Nem 40, tudom, de azért nagyon meleg van a napon, úgyhogy vigyázzatok magatokra, és legyen egy nagyon jó hétfőtök, folytatjuk a jó zenékkel, rengeteg klassz témát, és nagyon-nagyon jó slágereket hozok egészen déli 12 óráig. Maradjunk együtt!

Tóth Abigail, csak dinamikusan nappak Sefemen 9 óra 24 perckor, remélem, hogy a nyaratok is dinamikus, olyan értelemben, hogy van időtök, pénzetek és lehet.

lehetőségetek nyaralni menni. Már megint itt van egy újabb lista a legjobb nyaralóhelyekről, ha Európát szemlézzük, vajon melyek a legjobb európai nyaralóhelyek egy újabb listával. Jövök, sok ilyen lista van, ugye többféle szempontból szokták összeállítani, hogy valóban melyek a legjobb nyaralóhelyek Európában, vagy akár egy adott országon belül. A mostani lista, amit kihoztak, többek között azért érdekes, mert nem a jól bevett nyaralóhelyek közül válogat, nem Split, vagy Malaga, vagy Kréta van a listán, hanem többek között olyan országok, mint Észtország, illetve Norvégia egyes városai, hogy mely városokat és miért emelik ki, mint kiváló nyaralóhely. Többek között északi országokból válogatunk, azt is el fogom árulni egy-két zeneszám után, most Dave Cameronval folytatjuk, aztán hamarosan jövök tehát a legjobb nyaralóhelyek egyik legjobb listájával.

0: Hú, de a sláger volt 2010-ben az Alejandro Lady Gaga-val. Ezzel a slágerrel zárom ezt a zenei blokkot, és mindjárt a következőt egy nyári slágerrel indítom, mert hogy Európa legjobb nyaralóhelyeiről lesz szó a következő percekben. Több ilyen lista létezik, igen, tudom, ezt meg is állapítottuk ugye pár perccel ezelőtt, de most a Glamour összeszedte a legjobb északi országok nyaraló helyeit, központjait, ugye ha már elegünk van abból, hogy nyáron a melegben még melegebbe utazzunk déli országokba, akkor irány észak. Érdekes módon egyébként az északi legjobb nyaraló helyek közül elsősorban Norvégiában a fővárost Oszlót ajánlja ez a lista, amely állítólag nyáron a fővárost egészen más arcát mutatja, mint ahogyan sokan elképzelik. Az átlag hőmérséklet, illetve bocsánat, átlagos maximum hőmérséklet mondjuk egy átlagos augusztusi hónapban Oszlóban 21 Celsius fok, úgyhogy a városnézés sokkal kellemes lehet, mint mondjuk egy 50 fokos Athénban a nyár kellős közepén. A modern városrészek, a vízparti sétányok és a kiváló múzeumok mellett Oszló egyik legnagyobb előnye, hogy a természet szinte karnyújtásnyira található, és hát a közeli, illetve környező erdőkben gyakran túráznak is egyébként. A turisták vagy kerékpárt bérelnek, és nagyszerű kerékpárutakon is lehet túrázni, illetve a fjord partján kialakított tengervizes fürdőhelyeket is szeretik a turisták, hát arról nem is beszélve, hogy a hagyományos skandináv szaunák különleges élményt kínálnak. Aztán a másik ilyen hely, hármat választottam egyébként a tízes listáról, amit most megosztok veletek, a másik ilyen hely Észtország, azon belül pedig a Tartu nevű város, hát Észtország se jut eszünkbe, hogyha a nyaralást szervezzük, de ha északi klímát akarunk, vagy szeretnénk a nyári hónapokban, akkor jelentem, augusztusban ebben a városban átlagosan 22 Celsius fok a hőmérséklet, van egy gyönyörű történelmi főtere, nagyon hangulatosak az utcái, de vannak modern múzeumai is, és hát mivel nagyon kellemes az éghajlata, nagyon kellemes az időjárás, így a legforróbb órákban sem kell árnyékot keresni, úgyhogy kimondottan városnézés szempontjából ajánlják ezt az észtországi várost, és van még egy sziget, egy északi sziget, nem igazán gyakran emlegetjük Németország szigeteit, pedig Németország északi szigetei elképesztően gyönyörűek, az egyik leggyönyörűbb és legszebb a Sylt nevű sziget, különleges mikroklímája van egyébként ennek a szigetnek, mindössze 20 Celsius fokos az átlagos nappali hőmérséklet augusztusban, hosszú homokos strandjai és dűnéi vannak, világító tornyok, nádfedeles házak teszik különlegessé ezt a szigetet, egyébként az aktív kikapcsolódás kedvelői kerékpárral is bejárhatják a vidéket, míg a gasztronómia iránt érdeklődők kiváló tengeri fogásokat kínáló éttermek közül válogathatnak. Úgyhogy ennyit a legjobb nyaralóhelyekről a Glamour elképzelése szerint, ha északi országokról van szó, és hogy milyen nyári slágert választottam a témához. A Summer Jam szerintem jól fog mutatni, egy rövid kitérő után ezzel a dallal folytatjuk.
1: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gáz neki, és indulj a te nyári útitársattal, a Paks FM-mel. Paks FM.

0: lelóhely helyett jobb lenne a strandon.
1: Úgy érzed, rossz buszra szálltál? Előfordul.
0: A nyári zenei állomásod megvan. Paks FM. Összekötött.

0: A Lovely Day az órazárunk, a 98-as klasszikus után. Mutatom mindjárt, hogy mivel indítom a következő órát, a Summer's Back című slágerrel. Ez is feldolgozás lesz a maga nemében, meg van a dallam, 99-es a Molokó Sing It Back című slágere. Azt dolgozta fel 2 évvel ezelőtt, egy jó kis nyári slágeré elök. Ezzel folytatjuk mindjárt, illetve kezdem a következő órát, előtte viszont nézzünk rá az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk, arról viszont igen, hogy hol kaszálnak, illetve gondozzák az útmenti növényzetet, például a Pusztahencse Györkőny Nagy Dorog összekötő úton, ott legyetek óvatosabbok a vételkörzetünkben, illetve a Dunaszentgyörgy Fogtő összekötő úton is, illetve egészen pontosan a Dunaszentgyörgytől a Tomori Pál hídig lévő útszakaszon is az útmenti növényzetet gondozzák. Ezen kívül a 6-os főúton a 121-es és a 123-as szelvények között hézag és repedés kiöntés miatt lehet útszűkület mindkét irányban a mai napon. Paks és Pusztahencse között pedig a 10-es kilométer szelvényben dolgoznak útépítők, itt is útszűkületre kell számítani. Bács-Kiskunban a Kalocsa-Szakmár-Dunapataj útvonalon kaszálják az útmenti növényzetet az 1-es és a 21-es kilométer szelvények között, ami pedig még az M6-os autópályát illeti. Vételkörzetünkben a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös és a 161-es szelvények között lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt!

0: folytatjuk a Max FM slágereivel.
1: Max FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de károkról bejelentés egyelőre nem érkezett, írja az MTI. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerűbb munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálat. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő és víz szigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. 20. alkalommal rendezték meg a Birítói Napot, amelyre népes közönség gyűlt össze a helyi közösségi háznál. A programsorozat már kora reggel a 6. gulyás bajnoksággal vette kezdetét, ahol a csapatok bográcsaiban rotyogtak a finom ételek. A zsűri elnöke tisztségét és a sztár vendég szerepét Bede Róbert mesterszakács töltötte be, aki látványfőzéssel is megörvendeztette a kilátogatókat. A délután folyamán a gyermekeket óriás buboréksó, a Bing Newsy műsor, az Álmok Báb Színházának előadása, valamint a Kölyökzene Trixivel program várta. A zenei színpadon egymást követték a koncertfellépők, a Velorex GTI Classic Rock Tribute és a Gesarol együttes után a Cartago adott nagy sikerű koncertet, az estét pedig a Veracruz zenekar utcaválya zárta. Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a hét folyamán. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap a dombovári transzfúziós osztályon lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Csütörtökön a kölesdi IKST-ben várják majd a véradókat délután 2:30 és 5 óra között. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban szerveznek majd véradást a szakemberek reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, énekes, dalszerző, előadó művész, a Bombon együttes frontembere. A hír családja és a Bombon zenekar közösségi oldalán jelentették be vasárnap reggel. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát és művész volt, akinek elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Hangsúlyozták, a család és a zenekar mély gyászt él át, ezért arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a hozzátartozók gyászát.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: Robi, nagyon köszönjük a híreket, 11 órára várunk vissza. Most pontosan 4 perccel járunk délelőtt 10 óra után, 2026. július 13-án hétfőn a Jenőket. Üdvözlöm, Jenő neve napja van a mai napon, és a születésnaposoknak is sok boldogságot kívánok, akik együtt ünnepelnek például Rubik Ernővel, a Rubik kocka és a Rubik gömb többek között feltalálójával, aki a mai napon 82 éves, és ma ünnepel mindenki Indiana Jones-a és Han Solo-ja is. Harrison Ford, az amerikai színész, ma 84 éves, úgyhogy reméljük, hogy mind a ketten jó egészségnek örvendenek, illetve mindenki más is tehát, aki a mai napon ünnepel. 25 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, maximum 30-at ígértek mára, de azért a 40 fokok még nem búcsúztak el, még csak a nyár közepén járunk, miközben már klímamódosító mérnöki eljárások is vannak, egyelőre csak elméletben és elvileg, de a klímamérnökség bizony dolgozik, hogy hogyan akarják a kutatók, illetve hogyan tervezik befolyásolni a klímaváltozást, visszafordítani, illetve enyhíteni a szélsőséges és túlforró nyári napokat, azt is elárulom ebben az órában. Maradjunk együtt!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Károly Emelás slágerei is mindig a nyári hangulatot, illetve a nyarat idézik, és hát itt is vagyunk a nyár kellős közepén, amikor most már minden évben egyre több szó esik az úgynevezett klímamódosító mérnöki eljárásokról. Igen, már ilyen is létezik, és azt ígértem, hogy megosztok ezzel kapcsolatban pár gondolatot veletek. Nos, hogyan lehetne visszafordítani a klímaváltozást, megszüntetni a 40 fokos európai nyarakat és a nagy szélsőségeket? Nos, a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, a csendes óceán medencéjének a felmelegedését állíthatná meg a felhő fehérítés, de hogy itt Európában ez mit idézne elő, az egy másik kérdés. No, de lássuk, hogy miről van szó. A tudósok informatikai modellek segítségével mutatták ki, hogy egy ilyen lépés megfelelően összehangolva semlegesítheti az időjárási jelenséget, mármint a felhő fehérítés, és enyhítheti a legsúlyosabb hatásait. Az El Niño olyan éghajlati jelenség, amely a csendes óceán egyenlítői részénél felmelegíti a tengerfelszínt, és ezzel világméretű változásokat idéz elő, a világ egyes részein szárazságot, más helyeken pedig árvizeket okozhat. Maga a felhő fehérítés egyébként egy geomérnöki eljárás, amelynek célja, hogy a napfény világűrbe való visszatükrözését idézze elő, apró tengervíz cseppek légkörbe permetezésével növelik a felhők víztartalmát és fehérségét, ami lokálisan hűtheti a klímát, ám kutatások szerint ez a folyamat az európai hőhullámokat csak fokozhatja, amennyiben valóban ott az El Niño kiindulási pontjánál a csendes óceáni térségben csinálnák meg, úgyhogy ezek a fajta klímamódosító mérnöki eljárások még nem annyira precízek, hogy elérjék azt a célt, ami egyébként a kutatók és tudósok végleges célja, hogy a bolygót valamilyen formában lehűtsék. Arról nem is beszélve, hogy nem csak technológiai, de etikai és társadalmi egyeztetéseket is kíván a klímába való beavatkozás, viszont nem biztos, hogy annyira nagyon messze van ez a pillanat, úgyhogy ennyit arról, hogy hol is tartanak a klímamódosítási eljárások. Egyébként ezekben a napokban talán meg vagyunk elégedve, mert hát mégiscsak 25 fokot mutat így lassan 10:30 felé a hőmérőnk, az nem olyan sok, és felhők is tarkítják az eget itt a Vétel körzetünkben, úgyhogy kellemesebb napjaink vannak. Folytatjuk a kellemes, illetve jó zenékkel is. Womack and Womack 88, Teardrops. Ezzel folytatjuk.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Na lássunk egy-két nagyszerű programot a közeljövőben. Volt egy nagyszerű előadás Tolnán, Mesél az ég címmel utazó planetáriumot hoztak gyerekeknek a Tolnai Művelődési Házba. 9-én múlt héten csütörtökön megismétlődik majd az előadás július 22-én, vagyis jövő héten szerdán 16 órakor óvodásoknak, 17 órától pedig kimondottan a 7 és 12 éves korú gyerekeknek, tehát az utazó planetárium Tolnára érkezik újra jövő héten szerdán. Aztán Kalocsán július 23-án, vagyis jövő héten csütörtökön pontpartit tartanak, eljön majd az a nap ezen a nyáron is, amikor megtudják a felsőoktatásba jelentkezők, hogy kiket és hova vettek fel az egyetemekre, tehát pontparti lesz Kalocsán is, méghozzá este 7 órától a Kulturális Központ udvarán. Minden fiatalt és akár idősebbet is szeretettel várnak. Aztán július 23-án és 25-én, vagyis jövő héten csütörtöktől szombatig kerül megrendezésre a 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó. Többek között a kerámia, a csít, a Dunarok rímpad fellépésével, a Mutfield, a Romeo vérzik, illetve a Mobil Mánia is a fellépők között lesz, úgyhogy nagyon sokan várják ezt a jó kis rokkos rendezvényt minden évben, és már 17. alkalommal, hihetetlen. Aztán ezen a hétvégén vasárnap 19-én a Csengei Dénes Kulturális Központban Pakson látható lesz délután 4 órától a Nuke Kids, vagyis a Nuclear Kids musicale. Az idei musical címe az, hogy Szárnyak súlyán. Ma reggel az élesztőben volt is ezzel kapcsolatban egy beszélgetés. A 7 országból érkező fiatal tehetséges Rosszatom dolgozók gyermekei egyébként idén is egy musicallel készültek fel, és mindenkit szeretettel várnak az egyébként orosz nyelvű előadásra. És végül lássuk a mozit. Ezen a hétvégén is játszik majd a Bölcskei Rákóczi mozi péntektől vasárnapig, a Minyonok és Szörnyek című animációt, a Vibráló Szerelem című vígjátékot és a Horrorra Akadva című horror vígjátékot, amely 18-as karikás.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm. Összeköt.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith.
1: Közlekedjünk!
2: Balesetről nem kaptunk hírt, ez maradjon is így, induljon jól a hét, és majd fejeződjön is be nagyon jól. Ami viszont az útlezárásokat, illetve karbantartási munkálatokat illeti az utakon, azokra érdemes odafigyelni. Az M6-os autópályán Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös és a 161-es szelvények között lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Erről jó, hogyha tudtok, illetve szintén az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös szelvények között a belső sávot zárták le híd és áteresz javítása miatt. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es szelvények között továbbra is útépítők dolgoznak, több szakaszon az aktuális munkaterületnél a fél útpályát leszokták zárni, a 67-es főúton pedig Bőszénfa átkelési szakaszán a 28-as és a 23-as szelvények között aszfaltozás miatt van félpályás korlátozás. A Kalocsa Szakmár Dunapataj útvonalon Bács-Kiskunban az útmenti növényzetet kaszálják, Dunaszentgyörgy és a Tomori Pál híd közötti útszakaszon szintén, valamint a Pusztahencse Györkőny Nagydorog útszakaszon is, ugye jetek, ott útkarbantartási munkálatokat végeznek, és útszűkületekkel találkozhattok.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
2: Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és további remek rádiózás 11 órakor a hírek után. Silo Greenhouse van kedvem, az It's Okay indítja a következő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével, utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, írja az MTI. A választási eljárásról szóló törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügyjogerős lezárásaig meg kell őrizni. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetmény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Összeütközött két személygépkocsi a 65-ös főút 36-os kilométerénél Szakály és Regöly között szombat délután, adta hírül a katasztrófa védelem. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre a társhatóság munkatársai is kivonultak. A mentés és a helyszínélés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Személysérülésről nem adott információt még a katasztrófa védelem. Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a hét folyamán. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap a dombovári transzfúziós osztályon lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Csütörtökön a kölesdi IKST-ben várják majd a véradókat délután 14:30 és 5 óra között. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban szerveznek majd véradást a szakemberek reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Páratlan magyar sikerekkel zárult a Montreali Kenu világkupa, adta hírül az ASE. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: nagyon köszönjük. Robi, déli 12 órára várunk vissza, most pontosan 5 perccel járunk 11 óra után. A felhők jönnek, mennek, viszont vételkörzetünk nagy részén sok napsütés van. Ezekben a percekben, órákban is 26 fokot mutat a hőmérő, viszonylag kellemes itt Pakson a stúdiónál. Remélem, hogy jól indult a hétfőtök. A délelőtt utolsó órájában is jobbnál jobb slágerekkel jövök. Megemlékezünk majd Szolnoki Péterről, a Bombon Együttestől. Korán reggel már választottam egy klassz visszaemlékezős dalt, és a most is nagyon jó lesz, ezt megígérhetem, illetve Péter életéből hozok életéről egy-két érdekességet, amit esetleg kevésbé tudtunk. Tart a sakk napközis tábor fiataloknak Cseresznyés kertben. Egy 10 éves kisfiú magabiztosan állt Pálfi Kati kolléganőnk mikrofonja elé. Ezt az interjút is hallhatjátok majd, és kicsit utazunk is, főleg külföldre utazók, figyelem, nagyon sokan elfelejtenek egyetlen egy dolgot, amikor külföldre utaznak, hogy az európai egészségbiztosítási kártya lehetőségével is élhetnek, hogy mire jó a kártya, nem fogom mondani, maradjunk együtt. Szilo Green-t ígértem az óra elejére, az It's Okay-jal már indulunk is.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Macska kövön.
1: Bíró Csongor, akit tavaly a Megasztárban ismertünk meg. Vele zártam az előző zenei blokkot, és ígértem, hogy a Bombonnal indítom a következőt. Szolnoki Péterre emlékezünk, aki 56 évesen hunyt el, nagyon fiatalon, 1970. május 22-én látta meg a napvilágot Debrecenben. Tegnap jött a szomorú hír, a zenekar, a Bombon együttes, illetve Szolnoki Péter családja együtt adta ki a közleményt, miszerint az Artisjus díjas magyar zenész hosszantartó betegséggel küzdött és feladta a küzdelmeket. Egyébként nem először küzdött súlyos betegséggel Szolnoki Péter, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy annak idején, talán olyan 2010 környékén epevezeték szűkülettel küzdött, és az állapota éveken át nem volt műthető, aztán ennek következtében például nagyon le is fogyott, de aztán sikerült későbbi elmondása szerint is életmódot váltania. A mostani hosszantartó betegségről nem számolt be sem a családja, sem pedig a zenekar, de az biztos, hogy váratlanul ért mindannyiunkat, hogy 57. életévében Szolnoki Péter, a Bombon együttes frontembere és tagja távozott körünkből. Egyébként annak idején Fortuna Rócsókon is fellépett a Bombon együttessel Szolnoki Péter. Kevesebben tudják róla, de most már látom, hogy több helyen posztolták, hogy a rendőrségi zenekar, a Police Big Band tagja is volt, ugyanis nagyszerű fuvolista volt. Fuvolistaként, basszusgitárosként is fellépett azzal a csapattal is. Egyébként nem tudom, tudjátok-e róla, hogy több hangszeren is játszott, bár a Bombon együttesen mindig úgy léptek színpadra, hogy általában nem volt hangszer a kezében, esetleg a fuvola, tehát többnyire nem volt hangszer a kezében, de Szolnoki Péter játszott fuvolán, zongorán, gitáron, basszusgitáron, klarinéton, és dobolni is remekül tudott. Egészen korán kezdett el zenével foglalkozni, és zenei iskolákba is járt. Aztán 1993-ban találkozott Török Tamással, abban az évben a Ki mit tud elődöntőjében jazz kategóriában szerepelt, és két évvel később, 95-ben alapították meg a Bombon együttest, amely gyakran fél playbackkel lépett fel, viszont elképesztő hangulatot és mindig vidámságot hoztak a fellépéseiken, és hát arról se feledkezzünk meg, hogy Szolnoki Péter azért igen sok alkalommal, több mint 30 alkalommal énekelt különböző Walt Disney rajzfilm vagy animációs film betét dalokat, többek között magyarul olyan előadók után, mint Bryan Adams vagy Phil Collins. Ezeket a dalokat is nagyon szerettük Szolnoki Pétertől, aki 98-ban még a Bombon együttes pályafutásának legelején énekelte fel a Válasz engem című dalt. Ezzel búcsúzunk tőle.

0: több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

0: egy újabb nyári sláger, és nincs is annyira forrósága mai napon, egyelőre 26 fokot mutat a hőmérő, viszont itt vagyunk a nyár közepén, július 13-án, és javában tartanak a nyári táborok többek között Pakson, illetve a vételkörzetünkben is. Ma reggel hirtattunk arról, hogy a Nook Kids nyári tábora, a Rosszatom nyári musicales gyerektábora is tart Pakson, két hétig vannak itt 7 országból középiskolás korú fiatalok, akik kiválóan táncolnak és énekelnek, és egy orosz nyelvű musical darabbal készülnek. Vasárnap délután 4 órakor a darabot meg lehet nézni a Csengeiben, a belépés díjtalan. Egyébként ma reggel megtudtuk Ivanov Nikita rendezőtől, hogy tervezik videóra venni, feliratozni magyarul, ezt kilobbiztuk, és majd esetleg akkor vissza is lehet majd nézni a darabot magyar nyelvű felirattal is. Ezen kívül tart a nyári napközi saktábor az Atomerőmű Sportegyesület utánpótlás korú fiataljai számára a Cseresznyéskert erdei iskolában, ahol Molnár Béla táborvezető, nemzetközi sakk nagymester oktatja többek között a fiatalokat, és egy fiatal 10 éves fiút sikerült mikrofonvére kapnia Páfi Kati kolléganőnknek. Ő a Fejér megyei Szár településről érkezett, igen komoly eredményeket tudhat már magának, és gyermeki őszintességgel nyilatkozott Katinak.
1: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
2: Tehát akkor ennek hagyománya van a családban. Mit szeretsz a sakkba?
1: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt, abban már nem lettem első, csak második.
2: De hát gondolom ezen felbuzdulva, azt mondtad, hogy te sakkozó akarsz lenni. Mik a céljaid egyébként a sakkal? Tehát, hogy mit szeretnél elérni vele?
1: Még nem vagyok benne biztos. Mondjuk egy mesteri cím.
2: Na, az nagyon jól hangzik. Gondolom, ahhoz azért nagyon-nagyon sokat kell majd sakkozni, gyakorolni, tanulni. Most itt a táborban. Mesélj nekem, hogy érzed magad, mit csináltatok eddig, mi az, ami a legjobban tetszik?
1: Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk.
2: Voltál-e már itt Pakson Cseresznyésben?
1: Igen, tavaly voltam. Tavaly is itt a táborban.
2: Tehát akkor te már visszajáró vagy ide a paksi táborban.
1: Én nekem ez már a második táborom.
2: Milyen bajnokságban szerepelsz?
1: Hát a Diák Olimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. Fejér megyében, a Vár megyében második lettem, 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött. Voltam már pár Diák Olimpián, lett egy 11. helyezett Vár megyéből, és egy 6. helyezett Vár megyéből.
2: Hát ehhez szívből gratulálok.
0: Kati, mi pedig nagyon köszönjük neked az interjút, tehát így kell interjút készíteni, és így kell kedves Donát nyilatkozni. A 10 éves Orbán kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett, az Atomerőmű Sportegyesület sakkszakosztályának utánpótlás nyári táborába. Amennyiben nyári táborban vannak éppen a gyerekeitek, úgy nagyon jó helyen vannak minden bizonnyal, de előbb-utóbb csak eljön az idő és a pillanat, amikor a családi nyaralásra is sor kerül. Ki az, aki még a nyár folyamán, vagy akár szeptember elején tervezi az idei nyaralását, pihenését külföldre, és ki az, aki az európai egészségbiztosítási kártyának a beszerzéséről is gondoskodott? Érdemes gondoskodni róla, hogy mire jó a kártya, és hogyan lehet beszerezni. Azzal foglalkozunk mindjárt.

Paks FM összekölt 3:45-12-höz közel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, és további remek hétfőt, ma még egész kellemes az idő. A kánikula állítólag szerdán jön, 35 fokkal, viszont több záporral és zivatarral is. Hát reméljük, hogy így lesz, a csapadék továbbra is nagyon hiányzik. Most már lassan ott tartunk egyébként, hogy teljesen mindegy, hogy mikor indulunk nyaralni. Ha nagyon meleg van, az a baj, ha nincs annyira meleg, az a baj. Ha esik az eső, akkor örülünk neki, de hát amikor napozunk, jó lett volna, hogyha süt a nap, szóval egyszerűen már nem is tudom, hogy mit kívánjak a nyaralóknak, de tudom, hoppá. Európai egészségbiztosítási kártyát, legalábbis azoknak, akik Európán belül utaznak. Ezt nagyon sokan elfelejtik nyaralás előtt, hogy ingyen van, és nagyon hasznos az Európai egészségbiztosítási kártya, jól jön a baj esetén, ígértem, hogy erről egy picit szót ejtünk. Külföldi tartózkodás és nyaralás előtt tudom, hogy sok az intézni való, de tényleg érdemes erre a kártyára is gondolni, ugyanis egy ingyenesen igényelhető kék színű plasztik kártyáról van szó, amelynek a segítségével 32 európai országba vehetünk igénybe orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat. Nyilván most nagyon nehéz felsorolni, hogy milyen szolgáltatásokról van szó, de sosem lehet tudni. Párat viszont fel tudok sorolni: influenza, tüdőgyulladás, gyomorrontás, na ez például gyakran előfordul nyaralásokon, ficam, például a túrázások kapcsán, de még a szívinfarktus is, ha felmerül, akkor az európai gazdasági térség bármely tagállamában, plusz Svájcban, illetve az Egyesült Királyságban kaphatunk szakszerű ellátást az Európai Egészségbiztosítási Kártyával. Ha ezt felmutatjuk, az orvosi ellátás költségeit a magyar egészségbiztosítás állja, nekünk csak az orvos által felírt gyógyszer árát kell fizetnünk, ha esetleg ilyenre is sor kerül. Az érvényes magyar TB kártyával rendelkezőknek az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a NEAK adja ki kérelemre, de térítésmentesen, személyesen, postai úton és ügyfélkapunk keresztül is lehet igényelni, az igényléshez szükséges nyomtatványt is meg lehet találni online felületeken, úgyhogy amennyiben utaztok Európán belül, érdemes idén is ennek utána járni, ha az elmúlt években nem tettétek meg, egyébként pedig mindenkinek nagyon jó nyarat!

0: van számodra két szavunk. Summer time. Summer
1: time. Hát igazából a summer time egy szó, de a lényeget levetted. Paks FM, egész nyáron summer time.
2: Ültünk a

0: Fogsa fel ma jó slágerekkel. Most éppen a 2021-es Monkey Mind szólt, és ez azért fontos, mert a következő egy órában egy teljes óra 2024-es zenei összeállítás érkezik. Jön a Best of 30, vagyis az elmúlt 30 évből válogatunk, ezúttal tehát a 24-es év legnagyobb slágerei közül hozza a legjobb válogatást. Graca Levi kollégám, én búcsúzom, mára az elmúlt 6 órában Strasser Andival voltatok együtt, Levi a következő 6 órában érkezik remek zenékkel és nagyon jó témákkal, további nagyon klassz rádiózás, tehát Levivel, viszlát, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadásért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen, 2 órával később drónnal támadtak meg egy hajót. Az elnök az NBC News televíziónak adott interjújában megerősítette a középső parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi szoros nyitva áll a forgalom előtt. A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerű munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő és víz szigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. 20. alkalommal rendezték meg a Birítói napot, amelyre népes közönség gyűlt össze a helyi közösségi háznál. A programsorozat már kora reggel a 6. gulyás bajnoksággal vette kezdetét, ahol a csapatok bográcsaiban rotyogtak a finom ételek. A zsűri elnöke tisztségét és a sztár vendég szerepét Bede Róbert mesterszakács töltötte be, aki látványfőzéssel is megörvendeztette a kilátogatókat. A délután folyamán a gyermekeket óriás buborékshow, a Bing Nyuszi műsor, az Álmok Báb Színházának előadása, valamint a Kölyök Zene Trixivel program várta. A zenei színpadon egymást követték a koncertfellépők, a Velorex GT Classic Rock Tribute és a Gesarol együttes után a Cartago adott nagy sikerű koncertet, az estét pedig a Veracruz zenekar utcabálya zárta.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Páratlan magyar sikerekkel zárult a montreali kenu világkupa, adta hírül az ASE. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
5: A pontos idő 12 óra 5 perc, július 13-a van, hétfő, és ez itt a Paks FM. Hello mindenkinek, a Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. A közös együtt töltött óráinkat egy Best of 30 órával kezdjük. Egy órán keresztül a 2024-es évből játszunk nektek mindenféle műfajú, jellegű és stílusú rádiós lágereket. Az első blokkot az Alphaville legendás Forever Young-ja indítja Eva Max és David Guetta feldolgozásában, utána Artemas következik az I Like The Way You Kiss Me, BSV jön után a jégszívű lányjal, a szó után Ariana Grande, a We Can't Be Friends, Wait For Your Love, ezt fogjátok hallani a művésznőtől, Honey Beast követi őt a kavaroggal, végül ezt a blokkot a Summer's Back zárja Eloktól, hát így van, visszatért a nyár, egy kisebb, hűvös kés hidegfrontosabb idő után, most megint elképesztő kánikulának örvendhetünk. A szó az Alphaville. Eva Max és David Guetta dolgozta fel a Forever Young című örökérvényű slágert 2024-ből. Let's go!
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

0: Kedves hallgatóink, kicsit megszakítom az adást, ugyanis a teol.hu fontos információkat közölt egy balesetről, ami a 6-os számú főúton a 161-es kilométer szelvénynél Bonyhád és Hidas között történt. Kint volt a mentőhelikopter is, és a tűzoltók 7 embert emeltek ki a járműveiből. Sajnos tragédia is történt. Minden esetre az útinform tájékoztatása alapján írja a teol.hu, hogy a 161-es kilométernél a főutat lezárták, kerülni annak, aki teheti, a főút melletti szerviz úton lehetséges. Tehát még egyszer, hogyha véletlenül még csak most csatlakoztatok volna hozzánk, akkor közlöm, hogy a 6-os főúton baleset történt, mentőhelikopter is kiment, két személyautó ütközött össze egymással. Ezért az útinform azt írja, hogy a 161-es kilométernél lezárták a főutat, kerülni annak, aki teheti, a főút melletti szerviz úton lehetséges. És most folytatódik a Best of 30.
1: Az elmúlt 30 év slágereiből ma is kiválasztottunk egy évet.
2: Az évjárat 2024.

Hellóktól hallhattátok a 2024-es Summer's Back, azaz Visszatért a nyár című tracket, és Best of 30 óránk van, ez azt jelenti, hogy minden szám, amit lejátszunk, a 2024-es évből származik. A kövi blokkot James Hype kezdi a 7 Seconds-el, utána Filó következik a Hajnalok a gangon, és egy nagy nyári sláger. Coldplay jön utánuk, a Feels Like I'm Falling in Love bizonyítva, hogy a rock titánok a 2020-as években is ugyanolyan aktívak, mint a 90-es években. Utána Hugel következik az I Adore You, Dr. Béres és Király Viktor Orsis A következik utánuk, végül ezt a blokkot Eva Max és Kygo 2 is zárja a Whatever című trackkel, de a szó most még egyelőre James Hype, 7 Seconds, 7 másodperc, 2024-ben.

Eva Max és Kygo duettje szólt az imént a 2024-es Whatever. 2024-be látogattunk ugyanis vissza a kifejezett közelmúltba, ugyanis ez itt a Best of 30 óránk, amikor is egy órán keresztül déltől egyig egy bizonyos évből játszunk számokat, ezúttal a 2024-es év. Került terítékre, a kövi blokkot Dua Lipa kezdi, a Training Season következik tőle, utána a Halott pénz jön, az Annyi mindent nem szerettem még, egy feldolgozás természetesen a bandától, Geszti Péter jön, a Beléd szerettem ez van, egy eredeti előadó, aki a 2020-as években is kifejezetten aktív, Alle Farben jön utána, a Love Heard Repeat, őt Anne-Marie és Clean Bandit kettőse követi, a Crybaby-t fogjátok hallani, végül ezt a blokkot és egyben a Best of 30 óránkat Eminem zárja. A rapper Gigaz a Houdinival támad, de a szó most még egyelőre Dua Lipáé, Training Season 2024.

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam

0: Eminemtől, a legendás rappertől hallottátok a 2024-es Houdinit. Ez volt a Best of 30 óra, amikor is 2024-ből pörgettünk nektek egy órán keresztül számokat. Most Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövök vissza. Let's go!
1: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: most. Következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek. 2026. július 13-a, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok. Jönnek a hírek a Pax FM-en. Megkapta az építési engedélyt a Pax 2 tűzoltó laktanyájának további építése. Korszerűsítik a simontornyai polgármesteri hivatalt. Aranyérmekkel tértek haza Kanadából az ASE kajakkenusai, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Pax 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Pax 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épületelemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Pax 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Pax 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simontornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerű munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simontornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő és víz szigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. 20. alkalommal rendezték meg a Birítói napot, amelyre népes közönség gyűlt össze a helyi közösségi háznál. A programsorozat már kora reggel a 6. gulyás bajnoksággal vette kezdetét, ahol a csapatok bográcsaiban rotyogtak a finom ételek. A zsűri elnöke tisztségét és a sztár vendég szerepét Bede Róbert mesterszakács töltötte be, aki látványfőzéssel is megörvendeztette a kilátogatókat. A délután folyamán a gyermekeket óriás buboréksó, a Bing Newsy műsor, az Álmok Báb színházának előadása, valamint a Kölyökzene Trixivel program várta. A zenei színpadon egymást követték a koncertfellépők, a Velorex GTI Classic Rock Tribute és a Gesarol együttes után a Cartago adott nagy sikerű koncertet, az estét pedig a Veracruz zenekar utcabálya zárta. Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a hét folyamán. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap a dombovári transzfúziós osztályon lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Csütörtökön a kölesdi IKST-ben várják majd a véradókat délután 2:30 és 5 óra között. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban szerveznek majd véradást a szakemberek reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Pax FM hírek.
1: Ezen a héten is folytatódnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Szekszárdon, pénteken pedig Bonyhádon számíthatnak majd ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Baleset történt vasárnap Szekszárdon a Remete utcában, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között egy parkolóautónak ütközött. A karambol erejét jól mutatja, hogy az ütköző jármű a tetejére borult. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a felborult gépkocsit, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzet kialakulását. A mentők szintén a baleset helyszínére érkeztek, az eset körülményeit és az érintettek állapotát vizsgálják. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a Remete utcát teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. Összeütközött két személygépkocsi a 65-ös főút 36-os kilométerénél Szakály és Regöly között szombat délután, adta hírül a katasztrófavédelem. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre a társhatóság munkatársai is kivonultak. A mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Személysérülésről nem adott információt még a katasztrófavédelem.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Páratlan magyar sikerekkel zárult a montreali kenu világkupa, adta hírül az ASER. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes, világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt. 35 éves hagyománya van a nyári cseresznyési saktábornak, melyre nem csak Paksról, hanem a környező településekről és az ország több szegletéből érkeznek ambiciózus sakkozók. Napközben a sakki a főszerep, előadásokat hallgatnak, feladványokat fejtenek, versenyeznek a résztvevők. Esténként pedig sporttal váltják ki a napi oktatás fáradalmait, gyalogtúráznak, biciklitúráznak. A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett a táborba, és már igen komoly eredményeket tudhat magáinak. Gyermeki őszintességgel nyilatkozott rádiónknak.
2: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
3: Mit szeretsz a sakkba?
2: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt abban már nem lettem első, csak második.
3: Mik a céljaid a sakkal? Mit szeretnél elérni?
2: Mondjuk egy mesteri cím. Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk. Én nekem ez már a második táborom. Diákolimpián indultam, sőt országos 11. hely jött össze. A Vármegyénben második lettem, 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött.
1: Ezek voltak a hírek a Pax FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 13 óra 9 perc, július 13-a van, és ez itt a Paks FM. Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az alapos hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább. Calvin Harris és Rag & Bone Band. Kettőse következik. A 2024-es Lovers in a Past Life. Egy kicsit még maradunk 2024-ben, az előző Best of 30 óra után. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Ezek a te nyári slágereid. Ez a te nyári csatornád.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, inkább napsütéses idő a jellemző, de azért a felhők is ott vannak az égen. Kissé szeles nyári idővel indul a hét, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Fronthatásmentes időnk van, körülbelül 32 fok melegszünk majd fel még a későbbi délutáni órák folyamán. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 33 fok lesz a napi max, és ebben a szellemben fogunk lezajlani egész héten, úgy tűnik. Ez a 32-től 34 fokig terjedő intervallumban fogunk mozogni, azzal a kitétellel, hogy szerdán feltehetőleg csapadékban, záporban, zivatarokban is lehet, hogy részünk lesz majd. Minden esetre a magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal egész héten. Ez azt jelenti, hogy a napkáros sugarai ellen védekeznetek kell, hogyha kiteszitek a lábatokat. Legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg, kalapot, sapkát viseljetek, hogy a fejeteket ne érje a nap, illetve magas faktorú naptejjel is védekezhettek ellene. A kánikula ellen, ami pedig úgy tűnik, hogy egész héten jellemző lesz, a hidratáció.

Light It Up, kétszer hallhattátok az 1996-os Magic Carpet Ride című számot. Nos, elhunyt Sam Neill. A 78 éves északír származású új-zélandi színész, olvasom a 444.hu cikkét, a legtöbben talán Alan Grant paleontológus szerepében emlékeznek rá, a Jurassic Park szériában alakította nagyon emlékezetesen ezt a karaktert, de írja az oldal, ő volt a főszereplője az első 35 mm-es filmre forgatott új-zélandi játékfilmnek. 77-ben, két évvel később pedig egy ausztrál filmben nyújtott alakítása nyitotta meg előtte Hollywood kapuit. Szerepelt az Omen 3-ban, a Megszállottságban, a Vademberek hajszájában nyújtott nagyon emlékezetes alakítást 2016-ban, de rengeteg más sorozatban és filmben is szerepelt Sam Neill. Legendás színész volt, azt írja az oldalon, majdnem ő lett James Bond egyszer, de végül Timothy Dalton kapta a szerepet. Bár Sam Neill-nél 2022-ben az utolsó Jurassic World film forgatása után ritka vérrákot diagnosztizáltak, és úgy volt, hogy élete végéig kemoterápiás szereket kell szednie, családja a gyászközleményben külön jelezte, hogy már nem volt rákos. Nos, innen a Paks FM szerkesztőségében jó utat kívánunk a legendás Sam Neill-nek. Eva Max következik, a 2025-ös Loving Myself.

0: Van számodra két szavunk. Summertime.
1: Hát igazából a summertime egy szó, de a lényeget levetted. Fox FM. Egész nyáron summertime.

Ez volt Tom Grennan és a 2024-es Don't Break the Heart. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes júliusi délutánnak a lendületét. Ed Sheeran következik a 2025-ös Camera című számával. Le.

Ez volt Robin Schulz és a 2024-es Smash My Heart. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, utána a reklámot és a Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Ahogy arról már beszámolhattunk, a 6-os főúton baleset történt, Bonyhád és Hidas között. A 161-es kilométernél lezárták a főutat, kerülni annak, aki teheti, a főút melletti szervízúton lehetséges. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A Szekszárd Simon tornya és a Pusztahencse nagy dolog összekötő utakon kaszálás miatt mindkét irányban útszűkületekre lehet számítani.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de károkról bejelentés egyelőre nem érkezett, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épületelemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Baleset történt vasárnap Szekszárdon a Remete utcában, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között egy parkolóautónak ütközött. A karambol erejét jól mutatja, hogy az ütköző jármű a tetejére borult. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a felborult gépkocsit, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzet kialakulását. A mentők szintén a baleset helyszínére érkeztek, az eset körülményeit és az érintettek állapotát vizsgálják. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a Remete utcát teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: 35 éves hagyománya van a nyári cseresznyési saktábornak, melyre nem csak Paksról, hanem a környező településekről és az ország több szegletéből érkeznek ambiciózus sakkozók. Napközben a sakki a főszerep, előadásokat hallgatnak, feladványokat fejtenek, versenyeznek a résztvevők. Esténként pedig sporttal váltják ki a napi oktatás fáradalmait, gyalogtúráznak, biciklitúráznak. A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett a táborba, és már igen komoly eredményeket tudhat magáinak. Gyermeki őszintességgel nyilatkozott rádiónknak.
3: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
4: Mit szeretsz a sakkba?
3: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt abban már nem lettem első. Csak második.
4: Mik a céljaid a sakkal? Mit szeretnél elérni?
3: Mondjuk egy mesteri cím. Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk. Én nekem ez már a második táborom. Diákolimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. A Vármegyénben második lettem. 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A pontos idő 14 óra 3 perc, július 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, Shepard Row kezdi be ezt az órát, 2025-ben jön a Good Luck Babe. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM.
0: Secret.

Ez volt S. Distel a 2024-es Touch Me. Nos, július 13-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik és Eugén nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Kate Downey és Sam Felty, az Enough to Drink következik 2023-ból.

Sophie and the Giants-t hallottátok, ez volt a 2024-es Shut Up and Dance. Fogadjuk meg a tanácsát, már menjünk is tovább zenékkel, és ne törjük meg ennek a verőfényes nyári délutánnak a lendületét. Emmy Melly következik, a 2022-es I Am a Woman.

0: your husband is coming.
1: Ez volt Ray, Where is my husband című száma David Guetta idei remixében. A concertbooking.com pedig azt írja, hogy új mozgalmat indít a Sziget a fiatalok mentális egészségéért. Mindig is több volt a Sziget egy fesztiválnál. A társadalmi ügyek melletti elkötelezettségét jól mutatja, hogy a European Festival Awards zsűrie két alkalommal is a fesztiválnak ígérte a Take a Stand díjat, amely az európai fesztiválok legkiemelkedőbb társadalmi kezdeményezéseit ismeri el. Erre az örökségre építve idén új fejezet kezdődik, elindul a Society mozgalom és a Super Society díj, amelyek célja, hogy a reflektorfénybe állítsák és támogassák azokat a szakembereket, civil szervezeteket és közösségeket, akik nap mint nap a fiatalok lelki jólétéért dolgoznak. A mai 10 és 20 évesek minden korábbinál nagyobb lelki terhelés alatt élnek. A folyamatos online jelenlét, a teljesítménykényszer és a digitális zaj sokak számára szorongást, túlterheltséget vagy magányt jelent. A Society ebből a felmérésből született. A Sziget nem csak fel szeretné hívni a figyelmet erre a jelenségre, hanem azok mellé is odaáll, akik nap mint nap valódi kapaszkodót nyújtanak a fiataloknak, mondja a mozgalom létrejöttéről Vidó Andrea, a Civil Sziget főszervezője. A kezdeményezés egyik legfontosabb eleme a Super Society díj, amely olyan civil szervezeteket, oktatási intézményeket, közösségeket és programokat ismer el, amelyek sokat tesznek a fiatalok jólétéért, a kapcsolódásért és a megtartó közösségek építéséért. A pályázat két kategóriában, bázis és horizont, várja a helyi és országos kezdeményezéseket. A pályázatokat rangos szakmai zsűri értékeli, de a döntésben az érintett fiatalok is szerepet kapnak, hiszen ők tudják a legjobban, kik azok, akik valóban értik a nyelvüket és hitelesen tudják megszólítani őket. A Society azonban jóval több egy díjnál. A mozgalom egész évben azon dolgozik, hogy összekapcsolja a segítő szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek saját lehetőségeikkel tudják támogatni a munkájukat. Egy koncertje, egy fesztivál belépő, pihenéssel töltött hétvége, vagy más felajánlás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a segítők is feltöltődhessenek, és még több fiatalhoz juthasson el a segítség. Így a Sziget nem csak néhány napra szeretne közösséget teremteni, hanem egész évben igyekszik erősíteni azokat, akik nap mint nap másokért dolgoznak. A díjazottakat a fesztivál ideje alatt a Sziget nagy színpadán hirdetik ki, ezzel is reflektorfénybe állítva azokat, akik a hétköznapokban sokszor csendben, mégis óriási hatással dolgoznak azért, hogy a fiatalok ne maradjanak egyedül a nehézségeikkel. Ismét csak egy nagyon nemes kezdeményezés a Szigettől. Folytassuk tovább zenékkel, Ariana Grande következik a 2024-es Yes and...

Zara Larsont hallottátok, ez volt a 2021-es Need Someone. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, utána pedig Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. We're gonna-

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével, utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, írja az MTI. A választási eljárásról szóló törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásaig meg kell őrizni. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerűbb munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő és víz szigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerűbb munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. Ezen a héten is folytatódnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Szekszárdon, pénteken pedig Bonyhádon számíthatnak majd ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, énekes dalszerző, előadó művész, a Bombon együttes frontembere. A Hír családja és a Bombon zenekar közösségi oldalán jelentették be vasárnap reggel. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát és művész volt, akinek elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Hangsúlyozták, a család és a zenekar mély gyászt él át, ezért arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a hozzátartozók gyászát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 15 óra 3 perc, július 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Huntrix Golden című trackje következik David Guetta tavalyi remixében, de még ebben az órában hamisítatlan Pál Fikati féle tudósításban is részletek lesz, hogyha minket választatok. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 22-én, azaz szerdán Mesél az ég címmel lesz utazóplanetáriumi előadás gyerekeknek a Tolnai Művelődési Központban. 16 órától óvodásoknak, 17 órától pedig 7-től 12 éves gyerekeknek lesz előadás, melyen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni pedig a 0630 960 87 72-es telefonszámon, a kultúrakukac.tolna.hu e-mail címen lehet, vagy pedig Facebookon. Augusztus 19-én lesz a második Bagoly túra Simontornyán. Ez egy esti túra megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. 18 órától van indulás a Simontornyai vártól, 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják a Simontornyai várban. A részvétel pedig ingyenes. Érdeklődni a 0674 486 354-es telefonszámon, vagy pedig e-mailben lehet a simontornyai.var@gmail.com e-mail címem. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 17-én, azaz pénteken lesz vetítés, 3 premier is várja a mozi látogatóit, először 16 órától a Minyonok és Szörnyek című animációs vígjáték lesz, 18 órától a Vibráló Szerelem című vígjáték várja a látogatókat, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Horrorra Akadva című horror vígjáték új epizódja.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: A Purple Disco Machine-től szólt a 2024-es Beat of Your Heart. Nos, még néhány track következik, utána pedig jelentkezni fogok egy hamisítatlan Pál Fikati féle tudósításról. Nem másról lesz szó, mint az atomerőmű SS-ak szakosztálya által megszervezett nyári napközis táborról. Tina Turner következik a What's Love Got To Do With It Kygo feldolgozásában 2020-ból.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Évtizedek óta szervez nyári napközis tábort az atomerőmű SS sakszakosztálya utánpótláskorú fiatalok számára a Cseresznyéskert erdélyi iskolában. Molnár Béla, táborvezető, nemzetközi sakkmester, FIDE tréner, Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, délelőttönként foglalkoznak oktatás keretében a sakkal, főként előadások, illetve feladványfejtések szerepelnek a programban. Délután versenyeznek, este pedig sporttal töltik az időt.
2: 35 éve, hogy tábort rendezünk ebben a nyári időpontban, és hát kicsit szerencsénk is volt most, hogy a kánikulát követő hétbe tudtunk jönni, ez azért a sakkban egy fontos szempont, hogy meglegyenek a napi programhoz a megfelelő körülmények. Nagyon szeretjük az erdélyi iskolát, ugye csodálatos a környezet itt a sportfoglalkozások mellett, a tematikus oktatás mellett. Délután két lehetőség van, egy kicsit gyalogtúrázni, biciklitúrázni. Mozgunk a gyerekekkel, tehát a délutáni program az főként abból áll, hogy a szokás is nyári élményeket megerősítsük, meg egy kicsit a közösségnek az életét megpróbáljuk megpezsíteni. A gyerekek nagyrészt a környezetünkből érkeznek, például járnak át nappali tartózkodásra Szekszárdról, illetve Dunaújvárosból is gyerekek. Javarészt azért a paksi gyerekek és néhány olyan, aki messzebbről jön, akik a szakmai programokban egyébként részt vesznek, és ez a egyhetes nyári foglalkozás, ez az intenzívebb forma, ez nekik egyébként is ajánlott, és ugye egy jó előkészítés a szezon előtti versenyekre, ami majd fontos világversenyek, amik következnek itt az ősszel, azokra ez egy kiváló felkészülést jelent.
3: Mekkora korosztálytől el fel a tábor lakóknak a létszáma?
2: Hagyományosan 3 csoportot szoktunk szervezni, és a 8 év alatti, 10 év alatti és 12 év alatti, ugye a sakkban azért az életkor az nem annyira döntő dolog, tehát inkább az, hogy valaki mekkora rutinnal rendelkezik, illetve ugye a nemzetközi értékszám alapján a tudása az hova sorolható. De nagyjából ezt a 3 korosztályt szoktuk megcélozni, a legnagyobb korcsoportban ott már konkrét versenyzők vannak, vannak itt országos bajnokok is, akik korosztályos versenyeken már kiválóan teljesítettek. Ez az egy hét, ez erről szól, hogy egy kicsit a évi munka mellett, itt egy kicsit próbáljunk a nyárban együtt eltöltött idővel szép élményt adni a gyerekeknek, úgyhogy lazábbak a programok, mint ami egyébként szokott lenni. Délelőttönként van főként oktatás, tehát ott előadók és feladványfejtés van, délutánonként pedig egy kicsi verseny, és amikor már picit a nap kezd lebukni, nincs akkora meleg, akkor elindulunk, és akkor megvalósítjuk a napi mozgásprogramokat.
1: A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett, és már igen komoly eredményeket tudhat magáénak. Gyermeki őszinteséggel nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
3: Tehát akkor ennek hagyománya van a családban. Mit szeretsz a sakkba?
4: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt, abban már nem lettem első, csak második.
3: De hát gondolom ezen felbuzdulva, azt mondtad, hogy te sakkozó akarsz lenni. Mik a céljaid egyébként a sakkal? Tehát, hogy mit szeretnél elérni vele?
4: Még nem vagyok benne biztos. Mondjuk egy mesteri cím.
3: Na, az nagyon jól hangzik. Gondolom, ahhoz azért nagyon-nagyon sokat kell majd sakkozni, gyakorolni, tanulni. Most itt a táborban. Mesélj nekem, hogy érzed magad, mit csináltatok eddig, mi az, ami a legjobban tetszik?
4: Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk.
3: Voltál-e már itt Pakson Cseresznyésben?
4: Igen, tavaly voltam. Tavaly is itt a táborban.
3: Tehát akkor te már visszajáró vagy ide a paksi táborban.
4: Én nekem ez már a második táborom.
3: Milyen bajnokságban szerepelsz?
4: Hát a Diák Olimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. Fejér megyében, a Vár megyében második lettem, 6 ponttal a 7-ből. Tehát azért ott is elég jól jött. Voltam már pár Diák Olimpián, lett egy 11. helyezett Vármegyéből, és egy 6. helyezett Vármegyéből.
3: Hát ehhez szívből gratulálok.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

La Nia is vízizott az imént a 2019-es Stars. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadásért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen, két órával később drónnal támadtak meg egy hajót. Az elnök az NBC News televíziónak adott interjújában megerősítette a középső parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi szoros nyitva áll a forgalom előtt. A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. 20. alkalommal rendezték meg a Birítói napot, amelyre népes közönség gyűlt össze a helyi közösségi háznál. A programsorozat már kora reggel a 6. gulyás bajnoksággal vette kezdetét, ahol a csapatok bográcsaiban rotyogtak a finom ételek. A zsűri elnöke tisztségét és a sztár vendég szerepét Bede Róbert mesterszakács töltötte be, aki látványfőzéssel is megörvendeztette a kilátogatókat. A délután folyamán a gyermekeket óriás buborékshow, a Bing Nyuszi műsor, az Álmok Báb színházának előadása, valamint a Kölyökzene Trixivel program várta. A zenei színpadon egymást követték a koncertfellépők, a Velorex GTI Classic Rock Tribute és a Gesarol együttes után a Cartago adott nagy sikerű koncertet, az estét pedig a Veracruz zenekar útszabálya zárta. Összeütközött két személygépkocsi a 65-ös főút 36-os kilométerénél Szakály és Regöly között szombat délután, adta hírül a katasztrófa védelem. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre a társhatóság munkatársai is kivonultak. A mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Személysérülésről nem adott információt még a katasztrófa védelem.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Páratlan magyar sikerekkel zárult a montreali kenu világkupa, adta hírül az ASE. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes, világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: pontos idő 16 óra 4 perc, július 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Benson Boone kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön tőle a Sorry I'm Here For Someone Else. Let's go!
1: És most egy

Ez volt Eva Max és a Spot a Fake 2024-ből. Nos, július 13-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik és Eugén nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Mimi Webbe, a Ghost of You következik 2022-ből.

Ez volt Tom Grennan és a 2025-ös Shadowboxing. Nos, még két track következik, egy Justin Jessótól, egy pedig Ellie Goulding-től és Clean Bandit-től. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és további lebilincselő témákkal. De szó most Justin Jessói, a Clarity következik 2022-ből. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: zeneszám a nyár slágere.
1: Most is a te kedvenced szól.
2: Rock FM. Összeget. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

Ed Sheeran hallottátok, ez volt a 2025-ös Azizam. Nos, a hardrock.hu-n olvasom, Anthony Hopkins újra meglepte a világot, Hannibal Lecter ezúttal zeneszerzőként hódít. Sir Anthony Hopkins neve hallatán a legtöbben a bárányok hallgatnak hidegvérű Hannibal Lecterére vagy más díjazott alakításaira gondolnak, július 11-én azonban egészen más miatt került reflektorfénybe, a legendás Elsie színész bemutatta a legújabb szerzeményét, a Bracken Road című tételt, amely a hamarosan megjelenő Life is a Dream album előfutára. Kevesen tudják róla, hogy a zene jóval hamarabb lépett be az életébe, mint a színészet. A 88 éves művész most második klasszikus zenei albumával jelentkezik. A Life is a Dream, azaz az élet álom, augusztus 21-én jelenik meg a Decca Classics gondozásában. Az anyag 4 változatban jelenik meg, az autogramkártyás verziók elővételben elfogytak. A lemez a Philharmonia Orchestra előadásában Gustavo Dudamel vezényletével szólal meg, és Hopkins több mint 60 év alatt született szerzeményeiből válogat. Nem filmzenéről van szó, hanem személyes hangvételű klasszikus művekről, amelyekben gyermekkori emlékek, Wales iránti szeretete és egész életének tapasztalatai köszönnek vissza. Számára a színészet csak egy az alkotás formái közül. Évtizedek óta fest műveit galériák is bemutatták, miközben a zene végigkísérte egész életét. A zene volt az első szerelmem, egész életemben komponáltam, mondta Hopkins, aki már 4 évesen zongorázni tanult, később pedig Beethoven és Chopin darabjainak hatására saját dallamokat is írt. A most megjelent Bracken Road egy 1963-ban született témából nőtte ki magát, amelyet a még fiatal színészként a Liverpooli Playhouse színház zongoráján improvizált a próbák előtt. A lemezen helyet kapott a My Fatherland című darab is, amely Walesnek és Peake édesapjának állít méltó emléket. Hopkins zeneszerzői oldala persze nem most került először reflektorfénybe. 2012-ben André Rieu és zenekara először adta elő az And the Waltz Goes On című keringőjét, amelyet még a 20-as éveiben írt. A megható előadás bejárta a világot, és sokak számára ekkor derült ki először, hogy a színész évtizedek óta komponál. Hopkins szerint a Life is a Dream egész életének zenei lenyomata, és ezzel a lemezzel is bebizonyítja, hogy a kreativitásnak nincs műfaji vagy életkori határa. Kevés olyan alkotó akad, aki egyszerre tud maradandót alkotni a filmvásznon, a koncerttermekben és a képzőművészetben is. Sir Anthony Hopkins azonban éppen ezt teszi, immár több mint 6 évtizede. Oh yeah! Hogyha esetleg véletlenül valaki szerint még nem lett volna éppen eléggé epic Sir Anthony Hopkins, a most megjelenő második klasszikus zenei albuma alapján talán átgondolja a szitut. Most következzen Lil Jules, So Someone Like You 2022-ben.

A témimplát hallottátok, ez volt az idei Dracula. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. Love is

0: Kosszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó-Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de károkról bejelentés egyelőre nem érkezett, írja az MTI. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerű munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálat. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő- és vízszigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a hét folyamán. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap a dombovári transzfúziós osztályon lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Csütörtökön a kölesdi IKST-ben várják majd a véradókat délután 2:30 és 5 óra között, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban szerveznek majd véradást a szakemberek reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: 35 éves hagyománya van a nyári cseresznyési saktábornak, melyre nem csak Paksról, hanem a környező településekről és az ország több szegletéből érkeznek ambiciózus sakkozók. Napközben a sakki a főszerep, előadásokat hallgatnak, feladványokat fejtenek, versenyeznek a résztvevők. Esténként pedig sporttal váltják ki a napi oktatás fáradalmait, gyalogtúráznak, biciklitúráznak. A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett a táborba, és már igen komoly eredmények tudhat magáinak. Gyermeki őszinteséggel nyilatkozott rádiónknak.
6: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
7: Mit szeretsz a sakkba?
6: hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt abban már nem lettem első, csak második.
7: Mik a céljaid a sakkal? Mit szeretnél elérni?
6: Mondjuk egy mesteri cím. Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk. Én nekem ez már a második táborom. Diákolimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. A Vármegyénben második lettem, 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
8: A pontos idő 17 óra 4 perc, július 13-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Ray Daltoné az első track joga, 2024-ből jön az All We Got. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 fok van odakint, fronthatásmentes időnk van, némileg felhős időnk van, de inkább a napsütés dominált egész álló nap. Kisi szeles nyári idővel indul a hét, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap még egy kicsivel melegebb lesz, 33 fokig szökik a hőmérő higanyszála, és úgy tűnik, hogy ebben a szellemben fog lezajlani az egész hét. 32 és 34 fok között fogunk ingadozni, tehát nagy ingadozások azért nem lesznek. Szerdára ír záporokat és zivatarokat, és a hétvégi napokban is egy kisebb fajta hidegfronti hatást állapított meg az oldal. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden esetre a magas UV-sugárzás miatt azért a figyelmeztetés ki van adva. Ha kimerészkedtek a napra, akkor a napkáros sugarai ellen UV-szűrős napszemüveggel, kalappal és sapkával védekezzetek, magas faktorú naptejet is használjatok, hogyha éppen érzékeny a bőrötök, illetve mivel kánikula van és egész álló héten kánikula lesz, ezért mindenkinek azt tanácsolom, hogy igyon sok-sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolja.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadásért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen, két órával később drónnal támadtak meg egy hajót. Az elnök az NBC News televíziónak adott interjújában megerősítette a középső parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi szoros nyitva áll a forgalom előtt. A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetvény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Ezen a héten is folytatódnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Szekszárdon, pénteken pedig Bonyhádon számíthatnak majd ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: 35 éves hagyománya van a nyári cseresznyési saktábornak, melyre nem csak Paksról, hanem a környező településekről és az ország több szegletéből érkeznek ambiciózus sakkozók. Napközben a sakki a főszerep, előadásokat hallgatnak, feladványokat fejtenek, versenyeznek a résztvevők. Esténként pedig sporttal váltják ki a napi oktatás fáradalmait, gyalogtúráznak, biciklitúráznak. A 10 éves Orbán Kis Donát a Fejér megyei Szárról érkezett a táborba, és már igen komoly eredményeket tudhat magáinak. Gyermeki őszintességgel nyilatkozott rádiónknak.
2: 7 éves koromban kezdtem el sakkozni, azért választottam ezt, mert apa is sakkozott, meg a bátyám is.
3: Mit szeretsz a sakkba?
2: Hogy jöttek a sikerek. Az első versenyemet 7-ből 7-tel megnyertem, 8 évesen. A második versenyt, abban már nem lettem első, csak második.
3: Mik a céljaid a sakkal? Mit szeretnél elérni?
2: Mondjuk egy mesteri cím. Jó a tábor, Tasi bácsi órái egy kicsit szárazak. Béla bácsi órái nekem jobban tetszenek, mert lazábbak egy kicsit, meg nem csak feladványokat oldunk meg, hanem partikat is nézünk. Én nekem ez már a második táborom. Diákolimpián indultam, és ott országos 11. hely jött össze. A vármegyében második lettem, 6 ponttal a 7-ből, tehát azért ott is elég jól jött.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de károkról bejelentés egyelőre nem érkezett, írja az MTI. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerűbb munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálat. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő- és vízszigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. 20. alkalommal rendezték meg a Birítói napot, amelyre népes közönség gyűlt össze a helyi közösségi háznál. A programsorozat már kora reggel a 6. gulyás bajnoksággal vette kezdetét, ahol a csapatok bográcsaiban rotyogtak a finom ételek. A zsűri elnöke tisztségét és a sztár vendég szerepét Bede Róbert mesterszakács töltötte be, aki látványfőzéssel is megörvendeztette a kilátogatókat. A délután folyamán a gyermekeket óriás buboréksó, a Bing Newsy műsor, az Álmok Báb színházának előadása, valamint a Kölyök Zene Trixivel program várta. A zenei színpadon egymást követték a koncertfellépők, a Velorex GTI Classic Rock Tribute és a Gessarol együttes után a Cartago adott nagy sikerű koncertet, az estét pedig a Veracruz zenekar utcaválja zárta. Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a hét folyamán. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap a dombovári transzfúziós osztályon lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Csütörtökön a kölesdi IKST-ben várják majd a véradókat délután 2:30 és 5 óra között. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban szerveznek majd véradást a szakemberek reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, énekes dalszerző, előadó művész, a Bombon együttes frontembere. A Hír családja és a Bombon zenekar közösségi oldalán jelentették be vasárnap reggel. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát és művész volt, akinek elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Hangsúlyozták, a család és a zenekar mély gyászt él át, ezért arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a hozzátartozók gyászát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, ez itt a Szabad péntek, ahol továbbra is szabadon és kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről, és akkor folytassuk a Fidesz tüntetésével, amit a Sándor Palota melletti téren, vagy térre szerveztek a Tiszás önkénnyel szemben, és szándékosan most a Telexes cikkből olvasok fel egy részletet neked, mert szerintem egy nagyon jól szemlélteti azt a nagyvonalúság és az elegancia hiányát, amit amikor valaki hatalomra kerül, vagy a győztes oldalára kerül, hogy akkor ugye hát kellene mutatni, de valójában nem mutatja. Tehát a Sándor Palota melletti teret megtöltve néhány ezer ember, azaz az elmúlt 16 év középkategóriás ellenzéki tüntetéseit idéző tömeg előtt roncsderbizett a Fidesz csütörtök este. A megafonos udvari influencerből parlamenti képviselővé vált Szűcs Gábor konferálása mellett Tóth Elizabeth, Oszti Zoltán plébános, Havasi Bertalan és Áder János szólalt fel, elvileg azért, hogy kiálljanak Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett és a Tiszás önkénnyel szemben. Na ugye szerintem ez egy tök jó példa arra, hogyha győztes oldalra kerülsz, akkor hát ennél elegánsabban kellene szerintem fogalmazni ahhoz, hogy húzni tudjad fölfelé a másik oldalt és a társadalmat, és hát ezt a Telexnek most szerintem ebben az esetben nem sikerült megvalósítania, viszont magáról a tüntetésről mi a véleményed?
2: Nagyon érdekes egyébként a történet, mert azért én azt gondolom, ugyanezek az újságírók egyébként nagyon szép csúnyákat írtak az O ellenzékről is, ha őszinte akarok lenni. Tehát van egy ilyen stílusuk, én ezt nem érzem feltétlenül macerásnak, mert ez még belefér szerintem.
1: De te ebbe tekintetben, meg a szólásszabadság tekintetében
2: nem
1: is tetszik, egy liberális ember
2: vagy. A cikket.
1: De szerintem nem kéne roncsderbinek hívni, mert igenis, tehát hogy szerintem
2: okay, de
1: ez
2: mitől lett volna nem az?
1: Én azt gondolom,
2: tehát mondjuk, hogyha megnézted mondjuk, hogy milyen szónokok léptek fel, miket mondtak, vagy ugyanez, amiket szoktak csinálni, hogy tudod, megkérdezik az utca hangját, az is minősít nagyon sokat. Tehát én azt gondolom, illetve ha csak a létszámot nézzük, akkor azért a nagy fideszes mondjuk békemenetekhez képest, ez már létszámában is tényleg csak egy roncsderbi volt.
1: Én szerintem pont azért kellene elkerülni ezeket a szavakat, mint ahogy egyébként a tüntikézés meg a hasonló típusú fideszes frázisok is idegesítettek, mert hogy dehonestáló, lenéző, nem tiszteli a másikat, nem tiszteli a másik oldalt, holott egy demokrácián belül pont, hogy ünnepelni kellene azt, hogy van egy másik oldal, akinek más a véleménye. És én ezt nem tudom.
2: Nem biztos magát a demokráciát,
1: stílust.
2: Igen, de az, hogy más a véleménye, az ha hülyeséget mond, vagy a hülyeséget akar elérni azzal, amit mond, azért az egy felelősség. Tehát, hogyha eleve hülyeséget mond, már pedig lenne azért tényleg az elmúlt 16 év tükrében aggódni a magyar demokráciáért, és arról beszélni, hogy a Súlyog mennyire autentikus ember, hogy a fékek és egyensúlyokat ebben az új elmozdult rendszerben megtartsa, azt gondolom, hogy ezt nem lehet komolyan venni.
1: Én viszont eddig azt látom, hogy bár mindig ugye Súlyog Tamás körül forog itt a minden kérdéskör, közben mindent eddig aláírt, tehát igazából a jelenlegi hatalom és parlament számára eddig semmiféle féket idézőjelben nem jelentett, szóval valójában...
2: Viszont kikérem magamnak, mert miért nem én kapom akkor ezt a fizetést, én is aláírnék mindent.
1: De most az a baj, hogy nem írt alá mindent, vagy az a baj, hogy nem te ülsz ebben a színben?
2: Hát ez a baj, tehát hogy azt szeretném én személy szerint, hogyha már ott ül valaki és fizetünk, akkor nálam egy kicsivel nagyobb teljesítményt tudjon letenni az asztalra.
1: De most...
2: Ez jogos igény, de nem jogos igény.
1: Tehát a Tiszának éppen az a baja vele, illetve a jelenlegi kormányzatnak, hogy kvázi úgy állítják be őt, mintha egy ilyen kerékkötője lenne, akár az uniós pénzek megérkezésének,
2: igen,
1: akár bármilyen módon befolyásolná politikai teret az ő jelenlétében, miközben szépen mindent aláírt eddig, és semmilyen jellegű féket vagy ilyen akadályt nem jelentett, és egyébként még amit hagyd tegyek ehhez hozzá, nekem nagyon tetszett Fodor Gábornak, amit ezzel kapcsolatban mondott, ugye én ezt köztudottan, aki még nem hallotta a Szabad Pénteket, én ott már többször elmondtam azt, hogy azzal egyetértenék, ha Súlyog Tamás egyébként saját maga mondana le, azon az alapon, hogy soha nem törekedett a Fidesz az ő kinevezésekor arra, hogy bármilyen módon olyan jelöltet állítson köztársasági elnöknek, akit a másik oldal is elfogad, viszont mivel ezt nem tettem meg, ezért azzal már nem értek egyet, hogy személyre szabott jogalkotás keretében módosítsák például az alkotmányt, és itt jön Fodor Gábornak a szerintem nagyon jól megfogalmazott mondata, hogy a jogállam lényege éppen az, hogy a hatalomnak is van korláta, és nem lehet mindent megtenni akkor sem, hogyha szétnyered magad egy választáson. És ő is így gondolja, és én nagyon egyetértek ebbe vele, hogy ez az egész Súlyog Tamás kapcsán tett jogalkotási kísérlete, illetve hát valószínűleg el is fogják ugye fogadni, mert benyújtásra került az az alaptörvénymódosítás, ami alapján ugye Súlyog Tamást eltávolítanak a tisztségéből, de hogy szerintem ez egy olyan határátlépés, amit nem tehetne meg egy hatalom sem, ha jogállamban gondolkodunk.
2: Ha jogállamban gondolkodunk, ugye, tehát akkor viszont én megint nem tudom csak önmagamat idézni. Én azt gondolom, hogy az alaptörvény az egy pucs volt. Tehát innentől kezdve semmilyen jellege nincs, és ezt mindig elmondtam mindenhol. Lehet, hogy ezt végig kéne játszani, egyszerűbb lenne a dolog. A másik, nem gondolom azt, hogy ennek az országnak, amelyiknek egyébként az önértékelésével mindig nagyon komoly problémái voltak, a formalitás a sokkal fontosabb. Ha engem első számban, és ezt elmondtam neked korábban is, lehet, hogy csak magánbeszélgetésekben, de lehet, hogy a Szabad Péntekben is, olyan emberek képviselnek, mint akár a Novák Katalin, akár az Áder János, az én frusztrációimat, mint magyar ember növeli, nem pedig csökkenti. Mert nagyon fontos, hogy kik képviselnek bennünket, és hogy azok az emberek mennyire alkalmasak erre. Tehát innentől kezdve lehet itt sok mindent mondani. Én nekem egyetlen egy olyan rendszeremben sem látok problémát, amelyik mondjuk ne egyezne akár a Fodor Gáboréval. Ott kezdődik, hogy az alaptörvény szerintem alkotmányos pucs volt, de ezzel nem tudok mit kezdeni.
1: Bocsánat, de az alaptörvény kétharmaddal úgy is tudod módosítani, hogy vörös vonalakat nem lépsz át mondjuk akár a köztársasági elnök tekintetében, szóval nem látom én azt a fajta, nem tudom én, gátat, korlátot, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy miért ne tudná az alkotmányt egyébként olyanra formálni, mint ahogy megint csak egy másik műsort idézek, amiben pedig Rónai Egon fogalmazta meg a magyar, vagy az amerikai alkotmánnyal kapcsolatban, hogy az amerikai alkotmány az azért olyan időtálló, és tök jó lenne, ha a magyar is ilyen lenne, mert elfér benne egy Donald Trump és egy Joe Biden is.
2: Ebben most nem menjünk bele. Amerikaiaknak nincsen írott alkotmányuk egyébként, hogyha nagyon veszük, hiszen az amerikai alkotmány azokból a nagy törvényekből áll össze, amiket összelapátoltak, és amelyek...
1: Hát azért van egy 20-valahány pontból álló alkotmány.
2: Hát, de az sem az alkotmányuk, hanem tulajdonképpen függetlenségi nyilatkozat, az emberi jogok, nem tudom én, egyetemes nyilatkozata.
1: De nem ilyennek kellene lennie egy alaptörvénynek, vagy egy alkotmánynak, amibe belefér az, tehát két tök nagy szélsőség is belefér?
2: De az kultúra megint, nem pedig a izének a kérdése, az a baj. Tehát én
1: hogy a keresztény, tehát hogy például most mondok egy példát, a tipikus példája ugye a Fidesznek, hogy ők bele erőszakolták a kereszténység, mint olyan kérdéskörét is, mondvá, hogy mert 1000 éve keresztény ország vagyunk. Na jó, de akkor ebbe nem férnek már bele azok, akik nem keresztények, vagy nem hisznek adott esetben Istenbe. Tehát, hogy
2: ez se feltétlenül lenne így, hogyha a kulturális, tehát a zsidó-keresztény kultúrkörről beszélünk, mert itt Magyarországon tényleg nem él olyan ember, aki nem ebben a kultúrkörben szocializálódott. Tehát lehetsz te Isten tagadó, mégis a zsidó-keresztény kultúrkör kiegészülve nyilván a görög kultúrával határozza meg minden egyes lélegzetvételünket, ezért tudunk többé-kevésbé egyet érteni.
1: Na jó, akkor térjünk vissza az eredeti kérdéskörhöz, tehát, hogy ugye én onnan indultam, hogy nem látom az akadályát a Tiszának, annak az akadályát, hogy a Tisza egyébként az alaptörvényt azt módosítsa, felülírja, és az úgynevezett általad alkotmányos pucsnak nevezett alaptörvényt azt valami olyanná formálja, ami egyébként az ország javát szolgálja.
2: Hát nézd, nálunk otthon a szart azt nem szoktuk formázni, azt ki szoktuk dobni, és hozunk helyette
1: de abba akkor is még mindig ott tartunk, hogy a Súlyog Tamás elmozdítására vonatkozóan nem kellene az újba sem beletenni olyan módosítást, amivel egyébként egy ilyen vörös vonalat átlépünk, amit szerintem a jogállamiságnak sárba tiprásának az egyik lépése.
2: Nem vagyok benne biztos, mert ugye azt mondta, hogy sajnos ne haragudj, hogy hívták az alkotmányjogász srácot, akivel telefonon beszéltünk?
1: Mészáros Gábor.
2: Mészáros Gábor is azt mondta, és ezt kéne megérteni, hogy maga a jog az a kultúra része. Tehát a kultúrának kell tudnia ezt szabályozni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem tud, tehát millió számra van olyan ember, akinek az önértékelését, ha akarjuk, hanem egyébként az, hogy egy Súlyog Tamás képviseli őket, az egyszerűen deficitet jelent a magyarság érzetében. Ezt őnek is fel kéne venni, és le kéne mondani.
1: Baromság, amit most mondasz, Tamás.
2: Hogy nem. Ha komolyan vesszük a pozíciókat, akkor szerintem igenis, nem mindegy, hogy ki képvisel bennünket, és én ezt elmondtam, mert akkor is, amikor Novák Katalint kellett, és még a kegyelmi botrány előtt, vagy az Ádert kellett kutyázni, én ezt megtettem.
1: Hát én meg ezzel tökre nem értek egyet.
2: Tehát hát várj, attól nekem még lehet ilyen vélem.
1: Lehet.
2: De pontosan, bocsáss meg, pontosan az a probléma, hogy azért rugózik fél Magyarország azon, hogy el kell mozdítani, és semmit nem értenek az alkotmányhoz, mert ők úgy érzik, hogy ez az ember alkalmatlan, és nem alkalmas.
1: A magyar valóság az nem rugózna ezen, ha a politikai elit nem ezen rugózna. Ezt elmondom neked, ha itt végigmennél a Paksi főutcán, és megkérdeznéd tőle, hogy szerinted de az, hogy téged Súlyog Tamás képvisel, az rád, hogyha tudod, mit mondana? Nem mondom most ki azt a szót, ami eszembe jutott, de level kezdődik, egy szöbetűvel folytatódik, és pont-pont-ponttal folytatódik. Tehát szerintem ezt egy ilyen politikai, intellektuel értelmiség így szeret így szenvedni. Engem, hogy őszinte legyek, tehát ez a fickó, olyan semmilyen, de igazából én, tehát ez rám nincs hatással. Ott volt a Novák Katalin, akit én függetlenül attól, hogy egy nagyon elkötelezett fideszes volt, szerintem magára a pozícióra, a képességeinél, a tudásánál, stb. Fogva, alkalmasnak tartottam.
2: Hát vannak téged
1: még ha
2: is
1: egyébként nem tartottam azt szerencsés dolognak, hogy ő a politikai pártból lépett át ebbe a szerepbe. Szerintem ez túl...
2: Miért szerinted, amikor elmegy valaki, és a Spiegelnek ad egy nyilatkozatot, és eléggé furcsán jön ki belőle, az téged nem minősít? Hát a fél világ röhögött rajtunk. Egy csomó ismerősöm arról beszélt, akik világot járnak, hogy ciki volt magyarnak lenni.
1: Hát jó.
2: És ez megmaradt ezzel
1: együtt. Nagyon más a véleménye, mert szerintem az átlagember egyébként külföldön sem akörül forog az élete.
2: De nem az átlagember fog...
1: A magyar köztársasági elnök, édes jó Isten. Tudod, hogy ki Irán közt, vagy elnöke? Tehát, hogy...
2: Persze.
1: Na.
2: Most temették el egyébként a fő papot, és annak a fia lett a második fia.
1: Na, és hogyha ő mond valamit, az rád milyen hatással van?
2: Tehát, ha iráni vagyok, akkor igen. De egyébként mit gondolsz az irániakról? Nem azt gondolod, hogy normális az, ami most zajlik körülöttük, amikor olcsóbb a víz, nem a benzin, mint a víz.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatjuk Tamással a Szabad Pénteket, és az imént egy nagy vita alakult ki köztünk, hogy mennyire van hatással a mi életünkre, az átlagember életére az, hogy a köztársasági elnöki székbe ki képvisel minket. Szerintem mindegyik eddigi köztársasági elnökünk, függetlenül attól, hogy egy párt katonából avanzsát adott esetben köztársasági elnök, vagy éppen nem párt katonából, de egy párthoz köthető, mint akár Súlyog Tamás is. Szóval azért megütöttek egy olyan szintet, ami azt gondolom, hogyha kimentek mondjuk külföldre, akkor nem kellett amiatt szégyenkezni, ahogy ők ott megjelentek, ahogy ott megnyilvánultak, ahogy ott beszélgettek más emberekkel. Az más kérdés, hogyha valaki egyébként nem ért egyet azzal a politikai irányal, amit ők képviseltek, mint ahogy én sem értettem ezzel együtt, vagy egyet, szóval, hogy...
2: Azért irigyellek, hogy nem túl magas a mércéd.
1: Nem, én azért ezt nem gondolom, hogy nem túl magas a mércém, de igazából nem azt mondom, hogy a legkívánatosabb, vagy a számomra legideálisabb köztársasági elnökök, de azért azt sem mondanám, hogy ők vállalhatatlanok voltak bárhol a világban. Tehát szerintem
2: hát
1: ez
2: azt
1: nem.
2: Gondolom, hogy a Szatyorfing azért nem volt
1: ne
2: egy rossz...
1: Ne hívjuk már itt, tehát nem ez volt szerintem egy,
2: én most
1: ez
2: direkt
1: is
2: mondtam,
1: gáz.
2: Mert van. Ő maga mondta egyébként, azt gondolom, hogy ezért sokat leír arról, hogy mennyire súlyos egyéniségnek gondolta például, aki írta ezt a minősítést róla, amit egyébként ő országvilág elé tette. Vagy...
1: Jó, most az, hogy egyébként a közvéleményben valaki megfogalmaz egy egyébként primitív jelzőt valakire, ugyanúgy, ahogy ez az O1G-re is igaz, vagy mondjuk, nem is tudom.
2: Azért az egy nagyon személyes dolog volt, tehát én azt gondolom, barátok között az mindig egy más értéket képvisel, mondjuk.
1: Mindegy, ez primitív, akkor is ez primitív, és azt gondolom, hogy nem az alapján kell egy értelmes, intelligens embernek összességében véleményt nyilvánítani. Szerintem egy értelmes ember nem így fogalmazott volna egyébként a Súlyog Tamás kapcsán sem. Na mindegy, minden esetre lépjünk akkor most tovább, és Szakács Istvánról is beszéljünk.
2: Na,
1: egy
2: az
1: kicsit.
2: Egy jó kérdés, igen.
1: Aki hát egy érdekes jelenség, ugyebár fogalmazunk így finoman, és akkor nagyon finoman fogalmaztam.
2: Szóval és bár is mennyi mindent hagytál, ami ugye gonoszság a Szatyorfinkhez képest, miközben egyébként szerintem ez bőven azon belül van, ami a te szólásszabadságod és véleménynyilvánítás kategóriájába beletartozik.
1: Hát egy érdekes jelenség. Na.
2: És
1: szóval egy megafonos...
2: Hangsúlyra figyeljen,
1: igen,
2: elsősorban.
1: Igen, egy megafonos influencerről beszélünk, akit szerda reggel őrizetbe vettek, és mindezt ugye azután történt, hogy Facebookon kitett egy videót, és azzal azt

0: mondta benne, hogy hát ha Orbán Viktort lecsukják, akkor ott több százezre meg fognak indulni, és ki fogják szabadítani. És ugye ennek kapcsán őt bevitték a rendőrök, kihallgatták, stb., és erre Orbán Viktor is reagált, méghozzá azt mondta, hogy hát itt már ugye az önkényben most már igazából az sem lehet, hogy a miniszterelnököt valaki esetlegesen kritizálja. És szerintem ez egy azért érdekes történet, mert azért egy kicsit ugye itt az alkotmányos rend megdöntése, vagy a terror cselekmény előkészítése, most nem is tudom hirtelen, hogy mi volt a vád, ugye, de hogy hát őszinte leszek, szerintem ez a fideszes tempót idézi.
1: Hát igen, csak így nagyon nehéz. Tehát először is olyan miért én megnéztem utána, vagy feldobta valami nekem ezt, amit ő mondott. Hát hogy mondjam, tehát inkább megmosolyogtatni való volt a srácnak a militáris fellépése, mint fenyegető számomra. Gondolom ezzel más is így volt. És eddig is nagyon minden egyes alkalommal teljesen ki voltam bukva azon, hogy valaki, aki mondjuk a Covid alatt megjegyzéseket tett, azokat mondjuk bevitték, meg hogy a Facebookon, nem tudom én, ez szokjunk már le róla, tehát szeretném, ha egy országnak lehetne hülyének lenni, és elmondani a véleményünket. Ez egy nagyon fontos dolog, hidd el.
0: Teljesen egyetértek ebben.
1: Nem lehet komolyan venni, most ne értsél félre a srácot, ha most ő a, nem tudom én, a magyar hadsereg főparancsnoka lett volna, vagy a Hajdú János, most bocsánat érte, hogy most konkrétizálok, akkor lehet, hogy komolyan kellett volna venni, érted? Mert tudja, hogy miről beszél, most ne értsen félre senki, de
0: lehet, hogy azért kell komolyan venni, mert ő viszont nem tudja, de megcselekszi, nem?
1: Tehát nincs ezzel semmi baj. Az benne van a pakliban, hogy egy magányos terroristaként rohangászik végig a világon. Tehát ennek megfelelően figyeljünk rá. De mert mindegyikünknek megborulhat az agya, én ezt el tudom fogadni. Na, de ez nem az, hogy...
0: Sőt, együtt is tud félni vele, nem?
1: Hát persze, igen. De azt könyörgöm már nem, hogy az a valódi fenyegetés, hogy 500 ezer embert összeszed. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, mert tényleg...
0: Hát a tüntetést látva, a létszámát látva, ez...
1: Igen, tehát most...
0: ez egy távoli.
1: Igen, tehát most éppen ezt akarom mondani, hogy ekkora különbség nincs a között, hogy Orbán, hát hogy mondjam, behívják egy beszélgetésre a rendőrségre, és a között, hogy mondjuk a köztársasági elnököt el akarják mozdítani, és mi lesz a magyar demokráciával. Tehát én azt gondolom, hogy legalább akkor ebben az esetben is legalább, ha egy helyi értékkel, akkor 50 ezer embernek ott kellett volna lenni.
0: Igen, meg valahogy úgy érzem, hogy tehát tényleg ez a videót is megnézve, hogy olyan
1: egy kicsit erőfitoktat, ember, igen,
0: meg hogy maga ez a rendőrség részéről, és a jelenlegi karhatalom részéről, ez egy valahogy ilyen erőfitoktatás, de pont egy olyan ügyben, ami egyébként szóval messze én is úgy érzem, hogy nincs az a veszélyhelyzet, tehát nincs az a valós veszélyhelyzet.
1: Szerintem a 100%-ból nincs 1% a valóság.
0: Igen.
1: Vagy a realitás. Tehát most a rendőrök minden ilyenre kimennek? Mert igen, menjenek ki, amikor valaki valakit megfenyeget magánemberként, érted, hogy mit akar, és valós a veszély. Mert ha otthon össze van kötve mind a két karja és mind a két lába, akkor nem menjenek ki hozzá, mert nem valós. De könyörgöm, itt az, ahogyan ő leírta, ez egy abszurd történet.
0: Szerintem is, teljesen.
1: Hát ennyi erőforrásunk van még?
0: Hát igen, meg ez a másik, most a rendőrség oldaláról, hogyha megnézem ezeket a dolgokat, szegényeknek van elég dolguk egyébként, és akkor még kizavarják őket az újdonsült vezetőik is ilyen hülyeségekért, már bocsánat, hogy tényleg egy ilyen videón, egy ilyen komolyan vehetetlen ember, ahogy te is mondod, elkezdi mondani a magáét, és akkor úristen, hogy itt most akkor az alkotmányos rendet megdöntik, vagy terror cselekményt készítenek elő, szóval hát nem tudom.
1: Úgyhogy azért legyünk őszinték, hogy ma Magyarországon még eléggé, tehát az elmúlt időszakban eléggé messze voltunk a tényleges. Tehát az, hogy elszórtan voltak emberek, akik összeszólalkoztak, megütötték egymást, de összecsapások se voltak, igen, tüntetők, igen, között, érted?
0: Igen.
1: Tehát annyira távoli, én azt gondolom ez, és ne is legyen közelebbi, de akkor kezeljük a helyén, mert pontos az, ilyen hibák lesznek azok, amik komolyá tesznek komolytalan helyzeteket.
0: Igen, egyetértek. Na, hát mindegy, minden esetre most ez
1: tehát
0: történt.
1: Én magam is, bármennyire nem értek egyet a fiatal emberrel, bármennyire antipatikus is számomra, minden idegszállammal kiállok a jogaiért, és hogy szabadítsuk.
0: Joga van, hülyének legyen mindenkinek.
1: Én is ragaszkodom hozzá, hogy nekem is jogom legyen.
0: Jó, hát te figyelj, neked meg is adatot, tudod.
1: Azt nem tudhatod.
0: Nekem is.
1: Azt nem tudhatod.
0: Hát figyelj, mert a hallgatók eldöntik, de szerintem ők pontosan tudják, hogy mi a helyzet.
2: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: És még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással ide a Szabad péntekbe, ahol szabadon is kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről. Most egy nagyon, hát egy olyan témát fogok feldobni, de csak amiatt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogyha valaki tud, segítsen, az a Györkönyi tűzeset, ugye itt 1500 bála esett áldozatul a tűznek, ha jól emlékszem, és hát itt mi is közzétettünk egy felhívást, hogyha valaki tud segíteni például azzal, hogy bálája van, és tud egyet-kettőt, valamennyit felajánlani, illetve hogyha van olyan kaszálója, amit nem szeretne ő maga lekaszálni, akkor a Köhler család hívható, és hogyha fölmentek a Facebook oldalunkra, akkor ott egy telefonszámot is közzétettünk, a 06 39 72 47 38-as telefonszám, amin lehet jelezni, és akkor ők levágják, lekaszálják a területet, és kifizetik természetesen, de nekik ez most óriási segítség lenne, mert 1500 bála az sajnos a tűz martalékává vált, és pótolni kellene, viszont óriási egyébként az aszály is, tehát nagyon úgy tudom, hogy még a szalma is nagyon kevés, tehát a bála is kevés.
2: Há, hogy lehet, nyilván a kevés csapadék miatt tényleg, hát nem ugyanannyit adott szalmát sem a búza, az árpa, tehát az egyéb dolgok, úgyhogy hát érdekes minden esetre. De hát lehet, hogy ezt kéne megszoknunk, és kicsit okosabban kell mindenre odafigyelnünk. Én azt a részét is el tudom képzelni, és inkább azt hát támogatnám, hogy a vásárlásainkkal is támogassuk őket, tehát ne csak azzal, hogy legyen, és ne csak őket, hanem próbáljunk valahogy tényleg tudatosabban is helyben vásárolni. Hát gondoljunk bele, hogyha nagyon messziről jön az a termék, akkor azért annak a környezeti hatása egészen más, és az viszont visszahullik arra, hogy utána megint kevesebb a csapadék, megint sokkal melegebb van, megint rosszabbak lesznek a körülmények. Tehát azért egy ilyen körforgásban mi is benne vagyunk, és abszolút tehetünk is érte.
1: Abszolút. Szóval akkor aki tudja, segítse a Köhler családot, akiknek tényleg 1500 körbálája semmi, sőt meg egy tűzben nemrégiben, a héten, és hogyha valahogy tudtok, segítsetek nekik, és amint azt mondtam, a Paks FM Facebook oldalán megtaláljátok az elérhetőségét a családnak, és ott tudjátok jelezni, hogyha tudtok segíteni. Na, és akkor még egy utolsó témát azért dobjunk fel. VB, mi újság, nézed, követed?
2: Hát az a baj, hogy igen, én is a fanyagok közé tartozom, nem kicsit nagyon, tehát régen minden
1: azért
2: jó volt.
1: Azért, mert kiestek a németek?
2: Ez csak egy dolog, attól még én szoktam tudni élvezni egyébként a játékot, hogyha olyan. Csak rengeteg a varral való probléma. Én azt gondolom, hogy hihetetlen, és egy több olyan jel mutat, hogy ez most már csak egy nagyon nagy marketing, nem is tudom, sztori, és ez nem biztos, hogy jót tesz nekünk, akik valamikor úgy nőttünk fel, hogy gyerekkorunkban minden meccset megnéztünk, mert annyira izgalmas volt, és például nem tudok úgy fennmaradni, mint emlékszem gyerekkoromban, amikor az előző VB, nem ez az, tehát éjszakai VB volt, akkor időnként felhúztuk a telefonunk, akkor még nem volt telefon. Órát húztunk fel, és néztük a meccseket, amikor lehetett. Most már nem ennyire érzem azt, hogy ezek ennyire jól működnének.
1: Jó, és hát nagypapa korban azért ez már...
2: Nem, hát nagypapa korban is lehetne, miért ne lehetne, csak nem szereted azokat a...
1: De mi a kifogásod? Tehát azért erről most beszéljél akkor, mert nekem ez most nem derült ki.
2: Hát, szerintem azért sok az irányított történet, tehát most már én is azt merem mondani, hogy sok a bunda.
1: Nem összeesküvés elmélet.
2: Most mi abban az összeesküvés elmélet, hogy ha üzletileg ez a legjobb, a múltkor olvastam azt hiszem talán Telexen, hogy az eddigi VB minden elemében a FIFA legjobb várakozásai szerint alakul. Hát persze, de nem olyan hülye, hogy ne tegyen érte. Tehát azt én is mondanod. Tennék érte, igen. Tehát ez sokszor megvannak ezek a történetek, és hát nyilván izgalmas. Hát most annak mennyi statisztikailag a valószínűsége, kíváncsi lennék azért egy matematikusra, aki ezzel foglalkozik, hogy a legnagyobb sztárok is ennyi gólt lőnek például. Csak egy példa. Amikor 4-5 góllal egyébként korábban se kisebb tehetségek rudalták a gólokat, sőt ott voltak azok közül, a nagyon nagy játékosok közül is egyik-másik, és mégse értek el eredményeket. Tehát azért ez így nehéz. Más nyilván átalakult a foci, nyilván van egy-két pofozógép, de sokkal jobban szerepeltek egyébként a kis csapatok, mint amire számított nagyon sok ember.
1: Na jó, de akkor például mi alapján esik ki mondjuk Egyiptom egy Mohamed Salahval, tehát aki nem kisebb sztár, mint akik egyébként most a meglévő 8 csapat között vannak.
2: De nem, hát azért egy Messivel össze nem hasonlítható.
1: Jó, hát a Messi, jó, de a Messivel most a Haaland se, tehát egy súlyosabb.
2: Igen,
1: csoport.
2: Csak az a különbség, a Haaland megy főfele, azért a Salah megmegy a Szaúdi ligába. Tehát ő is a pályafutása végén van. Tehát itt ugye azok a kérdések, akik jönnek felfele, hogy ők tudnak-e olyan sztorikat generálni, ami érdekessé teszi
1: a történetet. Nem vagyok otthon a fociban, annyira Svájcban például, ki az, aki húzó ember?
2: Hát igazából most ott egy erős csapat dinamika van, tehát én Sapoizá típusú játékosuk, vagy Frey nem igazán van, hogyha lehet mondani.
1: Nem gondolom. Tudom, engem ők nem mozgatnak annyira.
2: Jó,
1: meg.
2: Tehát, okay. Hát Sapoizá például a Dortmunddal BL győztes volt.
1: Elhiszem, csak nem tudom, hogyha így az átlag ember, tehát aki nem a nem, tehát egy VB-nél mondjuk leül és megnéz egy-egy meccset, és nem az, hogy egy ilyen foci őrült, aki mindenkit ismer, mint amilyen te is vagy.
2: Hát de,
1: tehát,
2: én sem vagyok már.
1: Szerintem engem egyébként halálosan hidegen hagy, hogy most éppen kik vannak ebben a 8-ban. Magyar csapat nincs a 8-ban, úgyhogy...
2: Hát igen, sajnos... de nem, hát nyilván neked is dobog biztos majd Messiért a szíved, és a rekordok haszna hajszolásáért, és a csúcsokért, mert akkor valami történelmi dolognak vagy részese, hát ezért nem lehet az atlétikát kábósádó pingot kiszedni.
1: Hát egyébként nem, de lehet, hogy csak én vagyok így bekötve. Biztos, hogy vannak olyan foci rajongók, akik meg azt várják, hogy akkor meglegyen neki itt a VB aranyére. Nekem
2: és a 9. aranylabda, és a nem tudom,
1: és a minden. Jó, hát mindegy. Jó. Szóval Franciaország, Marokkó, Spanyolország.
2: Nem, Marokkó már kiesett.
1: Marokkó már kiesett tegnap este? Akkor itt nem tudom, hogy miért nem jelölték. Na mindegy.
2: Ez a legjobb 8 csapatra kattintottál rá, és akkor abban még ők is benne voltak.
1: Igen, és akkor ki? A spanyol, a Belgia, az ma lesz?
2: Ma lesz, igen.
1: Ma lesz,
2: holnap a másik
1: kettő. Meg a Norvég, Anglia és az Argentína, Svájc. Jó, hát meglátjuk. Kiket vársz a 4 közé? Most akkor már tudjuk, hogy Franciaország bent van.
2: Hát a 4 közé jó eséllyel egyébként a csúcs teljesítményű csapatok lesznek, tehát a Anglia, Spanyolország, hát nem tudom, lehet, hogy most már annyi furcsa dolog volt Argentina mellett, hogy Svájc véletlenül nyerhet. Mert ugye az 5-foki szigetek majdnem kiejtette Messiket, utána a Salahék majdnem kiejtették őket, tehát így most már egy kicsit izgalmas lesz.
1: Jó, hát azt meglátjuk, viszont még van egy kis időnk, úgyhogy beszéljünk akkor az atomkupáról is, mert hogy szerintem ez egy tök nagy dolog egyébként, hogy tényleg szinte az összes kontinensről szoktak ide jönni a világból, és valahogy úgy érzem, hogy ez nincsen a megfelelő helyén kezelve, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval egy kicsit úgy bennmarad, bent ragad ez az egész a judósok világában, ami persze önmagában egy tök nagy dolog, hogy egy ekkora közösség a világ minden tájáról összejön, és az Pakson történik meg, de mégis, hogy tudatosul-e ez bennünk itt paksiakban, hogy...
2: És még dugókkal se jár, és nem tudom én, tehát igen. Igazából kellemetlenségek sincsenek vele. Nem tudom, de lehet, hogy azok, akiknek ezt el kéne adni, és mondjuk közelebb kéne hozni a versenyzőket, és az egésznek a hangulatát, mert én egyébként úgy hallom, hogy hihetetlen jó hangulat ez a nemzetközi, tehát ilyen, mint egy gyerek olimpia most, hogy hülyén hangzik, de...
1: Hát jó, a junior, igen, junior atomkupa.
2: Hát tehát lehet, hogy azon keresztül kéne egy kicsit esetleg kilépni az ő zárt világukból, ami nyilván érthető egyébként a maga módján, és valahogy egy kicsit közelebb hozni, hogy milyen távolról jött embereknek adunk otthont, és mutatjuk meg a várost, vagy hát mutatják meg ők akár a sporton keresztül, és hogy milyen tapasztalatok vannak. Tehát én azt gondolom, hogy jó visszajelzések. Te magad mondtad, hogy beszéltél tévedésből, vagy véletlenül több talán messziről jött, talán az egyiket azt mondtad, Ausztrália?
1: Vannak ausztrálok, igen, és franciákkal beszélgettem egyébként, de ausztrálok is voltak, igen.
2: És hogy olyan dolgokat mondtak, amik egy kicsit evidenciák, és mégsem azok. Más szájából egészen jó hallani, és mi is magunk is rácsodálkozunk időnként, és nem csak, hogy mondjam, tehát egy kicsit másként is tudunk nézni a saját lakóhelyünkre.
1: Igen,
2: ami fontos lenne.
1: Igen, azok kedvéért, akik nem hallgattak minket 2 óra óta, azoknak mondom, hogy az elején a műsornak elmeséltem, hogy francia versenyzőkkel beszélgettem nemrégi, és akkor az egyik srác az úgy megemlítette, hogy mennyire tetszik neki Paks, hogy milyen zöld, tehát hogy pont azt mondta így a csapattársainak, hogy fú, hát hogy ez tök jó, hogy nincs sok, tehát hogy eleve az, hogy nincs sok ember, tiszta a város, és hogy mennyi sok zöld felület van, ez neki nagyon tetszik. Nem jegyeztem meg valami K-betűs városból, Párizs fölötti valami északra lévő városból érkezett, és hogy így ez így neki nagyon-nagyon tetszik, és tényleg egyrészt tök jó hallani, hogy olyanok, akik messziről jönnek, és így csak az első benyomásuk a városról az az, hogy wow, ez tök jó, és tök tetszik nekik, de a másik meg az, hogy tényleg mindenhonnan a világból ide jönnek, ide repülnek, itt töltenek 3-4 napot, megtöltik az összes, nem csak paksi szállodát, hanem úgy hallottam, hogy Tengelicen is itt a környéken lévő szállodákban vannak elszállásolva, és hogy ez szerintem egy óriási dolog, amit sokan... Igen, és jönnek, és én emlékszem...
2: Számolnak vele?
1: Igen, nagyon-nagyon régen, amikor én még...
2: Judoztál?
1: Nem judoztam, soha nem judoztam, hanem amikor én is ilyen tínédzser voltam, akkor
2: is jöttem. Az tényleg olyan régen volt már?
1: Hát annyira nem, de néha olyan, mint hogyha már nagyon régen lett volna. Főleg ilyenkor, amikor így a srácok mondtak, az egyik az 18 éves volt, a másik az 19, és így, Úristen... De megöregettem. Én már akkor egyetemista voltam, amikor ők még megszülettek, érted?
2: Hát azért annyira nem erős a helyzeted.
1: Miért?
2: Tényleg?
1: Hát 18 évesen, hát bőven.
2: Oh, oké, bocs. Jó. Pedig akartam segíteni rajtad, de nem sikerült.
1: Nem, okay. Nem tagadom le a koromat. Sőt, egyébként nem is akarnék fiatalabb lenni, szóval úgy vagyok vele, hogy jó, akkor lennék szívesen mondjuk 18-19 éves, hogyha ugyanazzal a tudással, bölcsességgel rendelkeznék a világról, mint ami most már megvan a mostani koromban, de egyébként úgy nem.
2: Akkor legalább mindenki érteni, hogy miért nem kedvel a korosztályod. De akkor nem értették, hogy mi a probléma veled, de most így legalább már lenne rá egy adekvát válasz.
1: Olyan gonosz vagy velem, Tamás. Na jó. Szóval, tök jó, hogy lesz ez az atomkupa, úgyhogy menjetek ki az aséra holnap reggeltől, ha jól tudom, akkor vasárnap délután.
2: Ismerkedjetek, fiatalok, gyakorolják a nyelvet.
1: Így van, gyakoroljátok a nyelvet,
2: tudjatok meg
1: beszéltek.
2: Többet a világról, más gondolatokra legyetek nyitottak. Ez így nagyon fontos lenne egyébként, ez tényleg jól jönne. És nem csak a judósok, hanem esetleg azok, akik tényleg ezt a korosztályt képviselik más területen is.
1: Így van. És akkor még egy utolsó téma, mert még mindig belefér az adásba, az adásidőbe, hogy...
2: Józsi nincs itt, nem beszélt el. Na, hát
1: igen, egyébként ez érezhető. Már nem a hiány.
2: Hanem a többlet.
1: Igen, a többlet, ami időnk van, ez olyan jó hallatni a hangunkat, nem? Uh-huh. Na, szóval, hogy a Paksi FC-nek pedig ugye megkezdődött a bérletértékesítés a mai napon, és 15-én pedig a Panathinaikos elleni meccsre is megkezdődik a jegyértékesítés, mert hogy a bérletek nem érvényesek, ezt azért több helyen is elmondta a klub, hogy erre figyeljenek oda a bérletesek, hogy nem érvényesek a bérletek a konferencia liga selejtezőkre. De ez is egy izgalmas időszak lesz, nem? Tehát 23-án most már tudjuk, hogy 8 órakor lesz a Paksi FC Panathinaikos itt a Fehérvári úti stadionban. Te mit vársz ettől a mérkőzéstől?
2: Hát hú, jó küzdelmet, szép végeredmény, gólokat, ez az, de amiket mi rugunk, na ezt várom. A realitás azért nem ugyanaz a lehetősége a két csapatnak, és akkor
1: igen,
2: anyagi, történelmi is. Egyebek, de hát látunk már karonvarjút, úgyhogy hát ha valami hát, történik,
1: szorítunk.
2: Ami
1: igen.
2: És akkor az eddigi menetelésekhez hozzá lehet írni a mostanit is.
1: Igen, én is ebbe bízok, mert hogy amikor Kovácsik Ádám itt volt nálunk az élesztőben, akkor ő is ugyanezt mondta, hogy igazából nem a Paksi FC az esélyesnek tartott csapat, de hát tavaly is volt olyan a konferencia ligában, ha jól emlékszem, a Maribort ejtettük ki.
2: Megelőtte a Larnakkal.
1: Tehát
2: azért volt
1: van.
2: Itt minden alkalommal olyan, ami fölé, tehát hogy mondjam, szint fölött teljesített a Paks, és fölötte lévő csapatot vert ki, hát így lehet főfele jutni.
1: Így van, és reméljük, hogy ez most is így lesz, és melléjük áll a szerencse is, mert nyilván oda kell tenniük magukat, de egy kis szerencse is kell az élethez. Hát jól van, akkor most viszont már lejárt az időnk, úgyhogy akkor köszi, hogy itt voltál, Tamás, és köszönjük a hallgatóknak is, hát ezt ne nekem tudod, hanem a feleségednek köszönt, hogy még megengedi, hogy bejön.
2: Köszönöm.
1: Na jó, viccelek. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a szabad péntekben. Jövő héten is jövünk majd Tamással, és ha minden jól megy, akkor vendéggel is, akinek most még a személyét nem árulom el, mert folynak az egyeztetések, de hallgassatok minket egy hét múlva a 2 és 4 óra között pénteken is. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek.
1: És Harmad Gabival. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével, utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, írja az MTI. A választási eljárásról szóló törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügyjogerős lezárásaig meg kell őrizni. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetmény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Összeütközött két személygépkocsi a 65-ös főút 36-os kilométerénél Szakály és Regöly között szombat délután, adta hírül a katasztrófa védelem. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre a társhatóság munkatársai is kivonultak. A mentés és a helyszínélés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Személysérülésről nem adott információt még a katasztrófa védelem. Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a hét folyamán. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap a dombovári transzfúziós osztályon lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Csütörtökön a kölesdi IKST-ben várják majd a véradókat délután 2:30 és 5 óra között. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban szerveznek majd véradást a szakemberek reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Páratlan magyar sikerekkel zárult a montreali kenu világkupa, adta hírül az ASE. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összekött.
0: Paks FM. Összekött.

0: Box FM.
1: Alszik a város, még ébrá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Manás FM. Összeköt.
1: Nagy szigetről elköltözött a szerelem a kis szigetre. Európában, Amerikában senki nem szerette. Levelet írt a drága.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadásért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen, két órával később drónnal támadtak meg egy hajót. Az elnök az NBC News televíziónak adott interjújában megerősítette a középső parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi szoros nyitva áll a forgalom előtt. A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 projekt, miután az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyt adott a Paks 2 Atomerőmű ZRT számára az új tűzoltó laktanya egyik épület moduljának megépítésére. A most kiadott engedély az új tűzoltó laktanya egyik épület elemének kivitelezésére vonatkozik. A létesítmény a Paks 2 beruházás kiszolgáló infrastruktúrájának része lesz, és a jövőben a nukleáris létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátását szolgálja. Az OAH a határozatot hirdetmény útján tette közzé, amely szerint az építési engedély a vonatkozó jogszabályok alapján került kiadásra. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye, így a határozat a közléssel véglegessé és végrehajthatóvá válik. A hirdetmény szerint az engedélyezési eljárás a Paks 2 Atomerőmű ZRT kérelmére indult, az építkezés helyszíne pedig a paksi beruházás területe. Az új tűzoltó laktanya megvalósítása a projekt biztonsági és üzemeltetési feltételeinek biztosítását szolgáló háttérfejlesztések közé tartozik. Újabb fontos fejlesztés előtt áll Simon tornya, ezúttal a polgármesteri hivatal korszerűsítése valósul meg TOP plusz támogatással, amely elősegíti a gazdaságosabb üzemeltetést és korszerűbb munkakörülményeket teremt, adta hírül közösségi oldalán Simon tornya város önkormányzata. A városvezetés arról is tájékoztatott, hogy a támogatási szerződés módosítása megtörtént, és az önkormányzat a közbeszerzési eljárást kiírta, amelynek lezárását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálat. A közel 125,5 millió forint összköltségű beruházás több mint 101 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztés során többek között hőszivattyús fűtési rendszer létesül, napelemeket telepítenek, korszerű nyílászárókat építenek be, megújul a tető, hő- és vízszigetelése, korszerűsödik az elektromos hálózat, továbbá akadálymentesítési fejlesztések is megvalósulnak. Hozzátették, az energiahatékony középületek nem csak gazdaságosabban üzemeltethetők, hanem kisebb környezeti terhelést is jelentenek. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással hosszú távon csökkenjen az épület energiafelhasználása és fenntartási költsége, miközben korszerű munkakörnyezetet biztosít az ügyintézéshez. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, énekes dalszerző, előadó művész, a Bombon együttes frontembere. A Hír családja és a Bombon zenekar közösségi oldalán jelentették be vasárnap reggel. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát és művész volt, akinek elvesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Hangsúlyozták, a család és a zenekar mély gyászt él át, ezért arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a hozzátartozók gyászát. Ezen a héten is folytatódnak a kiemelt nyári NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Szekszárdon, pénteken pedig Bonyhádon számíthatnak majd ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Baleset történt vasárnap Szekszárdon a Remete utcában, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között egy parkolóautónak ütközött. A karambol erejét jól mutatja, hogy az ütköző jármű a tetejére borult. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a felborult gépkocsit, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzet kialakulását. A mentők szintén a baleset helyszínére érkeztek, az eset körülményeit és az érintettek állapotát vizsgálják. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a Remete utcát teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Páratlan magyar sikerekkel zárult a montreali kenu világkupa, adta hírül az ASE. A szombati napon a Juhász István, Kollár Kristóf, Fejes Dániel és Hajdú Jonatán alkotta négyes világbajnoki címvédőként szerezte meg az aranyérmet 500 méteren. A paksi kenusok az egyhajóban bemutatott egység után tegnap már egymás ellen is összemérték erőjüket. A vasárnapi döntőben a Juhász István, Kollár Kristóf páros újabb aranyérmet gyűjtött be, így a magyar csapat csúcsformában zárta a kanadai viadalt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Catalina Ross. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding.
1: Hey, this is Taylor Swift. Ez a rádiójátsza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

0: és kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

Felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, Rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.